a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

could you coo? Could you care for a cunning cottage

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

so let's make a bookend just to be man and wife.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: indult a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: A jövő évi költségvetésről is tárgyaltak a hétvégi kihelyezett kormányülésen, a héten jelentik be a Nobel-díj várományosait, a következő napokban még nem várható eső. A szerkesztő Demet Tímea, a mikrofonnál Petsz Gábor Olivér. Jó reggelt kívánok! Véget ért a kormány kétnapos kihelyezett ülése. A többi közt a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyaltak. Megvitatták a külgazdaság fejlesztésének lehetőségeit, az uniós források felhasználását, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tevő fejlesztéseket. Emellett szó volt a jövő évi költségvetésről is. Kármán András pénzügyminiszter még szombaton a kis nyugdíjak és más szociális ellátások összegének emeléséről beszélt, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter pedig a készülő klímatörvény kapcsán a hazai vízkészletek megtartásáról, a természetes élőhelyek védelméről osztott meg részleteket. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsidejű menetrendi tesztelése. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a tesztrendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális, óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utas tájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. 6 helyen tartottak tegnap időközi választást. A nem jogerős végeredmény szerint Budaörsön a független Tóth Benedek, Nagykátán a fideszes Czakó Sándor Imréné került be a képviselőtestületbe. A vajai polgármester választáson a független Tisza Andrásnéra voksoltak a legtöbben, míg Gerse Karáton a szintén független Vojnovics Éva vezetheti a települést. Kunbaracson a képviselőtestületet, Porcsalmán képviselőtestületet és polgármestert is választottak, ott a független Bagaméri László vezetheti a települést. Lezuhant egy kis repülőgép a németországi Baden-Württemberg tartományban, a tragédiában 2 meghaltak. A gép leszállni készült az egyik település közelében, amikor kidöntött egy kerítést, majd a földnek csapódott egy szőlőültetvényen. A holttesteket a kiégett roncsban találták meg a tűzoltók. A baleset okait még vizsgálják. Idehaza mától egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzeneteket író vagy a kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja, hogy a figyelmetlenségből eredő baleseteket megelőzzék és javítsák a közlekedés biztonságot. Ma hirdetik ki az orvosi élettani Nobel-díj nyertesét. A várományosok között van egy kanadai endokrinológus, egy macedón-amerikai tudós, valamint egy dán és amerikai orvos, akik egyebek közt a cukorbetegség és elhízás elleni terápiák forradalmasításáért, valamint az immunológia terén elért felfedezéseikért nyerhetik el a Svéd Tudományos Akadémia elismerését. A fizika kategóriában kedden, a kémia szekcióban szerdán hirdetik ki a győztest, az irodalmi Nobel-díj nyertesét pedig csütörtökön jelentik be. Végül az időjárásról. Folytatódik a többnyire zavartalanul napos száraz idő, csak helyenként lehetnek fátyolfelhők. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, csütörtöktől lesz egyre több helyen zápor, zivatar.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Hey, little girl.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Jazzportré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Orbai Lilla, a Szakcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Alone in the Desert című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: A leghosszabb jazz szóló az indiai-amerikai V.J. Ivor nevéhez fűződik. A jazz zongorista egy 2019-es New Yorki koncertjén több mint 3 órán át improvizált megszakítás nélkül. Ezen időtartam alatt összegyúrva a jazz, a klasszikus és az indiai zene motívum kincsét. A különleges zenei utazást a közönség álló ovációval díjazta, ráadásul az eseményről felvétel is készült, melyet végül koncertalbumként jelentettek meg. Ivor játékát a kritikusok egyfajta folyamatos történetmesélésnek titulálták, és bár a Guinness Rekordok könyve hivatalosan nem jegyzi, szakmai körökben feltétlenül rekordként tartják számon. Külön kuriózum, hogy a szóló közben a zenész semmilyen ismétlést nem alkalmazott. Minden pontja teljesen improvizatív volt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazzben különösen fontosak a nagy fesztiválok, de a Montreali Nemzetközi Jazz Fesztivál még ezen rendezvények között is csúcstartó. Évente 2 millió látogatót vonz, 10 nap leforgása alatt több száz koncerttel. A fesztivál 1980 óta működik, és mára a jazz olimpiájává nőtte ki magát. Olyan világsztárok léptek fel itt, mint Ella Fitzgerald, Miles Davis vagy éppen Diana Krall. A belvárosi szabadtéri színpadokon a koncertek többsége ingyenes. A fesztivál alatt Montreal belvárosa gyakorlatilag egy hatalmas zenei térré változik át. 2004-ben a rendezvény a Guinness Rekordok könyvébe is bekerült, hatalmas nézőszáma miatt. Európában a montreali kis testvéreként a svájci székhelyű Montreux a párja.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Felejthetetlen repülés a swing alapjaira támaszkodó modern jazz és a third groove-ok tájai fölött. Október 16-án a Budapest Modern Jazz Klubjában a számtalan zenei díjjal kitüntetett hazai szaxofonos Tóth Viktor legifjabb zenekara a Skylark Metropolitan lép színpadra. Újabb kitűnő eseményt ígér a Fidelio Jazzes programsorozat. Október 20-án a főváros legendás jazzklubjában a tavaly alakult Tacet Jazz Quintet lép színpadra. A koncert gerincét a szaxofonos fólista Gergely Edward saját szerzeményei alkotják, melyekben a klasszikus standardek, a hard bop világa, valamint többek között Art Blakey és a Jazz Messengers hangulata is markánsan érződik. Az esten Nagy Cirok Csaba szaxofonon, Szabó Gergő a pillentyűknél, Pap Tamás bőgőn, Majsai Roland pedig a dobok mögött lesz látható. Szenvedély, elegancia és karakteres női hangok egy különleges jazz ünnepen. Október 30-án a főváros jeles kulturális központjában a Gypsy Jazz Band vendégeként olyan hazai kiválóságok állnak mikrofon mögé, mint Szulák Andrea, Hernádi Judit, Miriam Lakatos, Miheller Mirtil és Tarján Zsófi. És persze Kamarás Iváról se feledkezzünk meg. A Jazz Passion programban elmosódnak a swing, a musical és a könnyű zene határai, a mindenki számára ismert dallamok pedig a fellépők személyiségén keresztül kapnak új értelmet.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Mintegy 500 francia iskola marad ma zárva a diáktüntetések miatt, kisiklott egy tolató mozdony a déli pályaudvaron, folytatódik a napos száraz idő. A szerkesztő Deme Tímea, a mikrofonnál Pec Gábor Olivér, jó napot kívánok! Ismét civil áldozatot követeltek az orosz légi csapások Ukrajnában. Harkiv egyik kerületében egy ember meghalt, hatan megsebesültek, amikor lakóházat ért találat. A városrészben 5 emeletes ház, valamint egy iskola és egy középület is megrongálódott. Az odesszai orosz légi csapásokban több ipari és kikötői létesítményben keletkeztek károk, sebesültekről nem érkezett jelentés. Folytatódnak a diáktüntetések Franciaországban. Biztonsági okokból ma csaknem 500 középiskolában továbbra is szünetel a tanítás. A demonstrációk 2 hete kezdődtek. A diákok a pénz- és tanárhiány, a túlzsúfolt tantermek, valamint a rossz állapotú iskolaépületek miatt tiltakoztak. A megmozdulások több helyen erőszakossá váltak. A tüntetők 24 iskolát felgyújtottak vagy kifosztottak. Az összecsapásokban sokan megsérültek. A rendőrök már több mint 5000, nagyrészt fiatalkorú tiltakozót vettek őrizetbe. Választást tartottak Bosznia-Hercegovinában. A 3-tagú államelnökségben az előzetes eredmények alapján megőrizte helyét Denis Becsirovic, a bosznyák közösség képviselője, valamint Zsejka Cvijanovic a szerbek részéről. A horvát nemzetiséget Darijana Filipovic képviselheti a kollektív testületben. A részvétel rendkívül alacsony volt, a voksolásra jogosultak kevesebb mint 42%-a járult az urnákhoz, ami 10%-ponttal elmarad a 4 évvel korábban. Flávio Bolsonaro szenátor és Lula da Silva hivatalban lévő államfő jutott a brazil elnökválasztás második fordulójába. Csaknem teljes feldolgozottság mellett a börtönben lévő korábbi elnök Jair Bolsonaro fia a szavazatok 47, Lula pedig 45%-át szerezte meg, így egyikük sem érte el az első fordulós győzelemhez szükséges abszolút többséget. Az eredmény a választások előtti felméréshez képest meglepetés, hiszen azok 3%-os Lula előnyt jeleztek. Az idei aszályos nyár miatt jelentős római kori leleteket fedeztek fel egy svájci kantonban. Az egykori Helvéd főváros a 2000 éves Aventicum eddig nem ismert romjait, az aljnövényzet takarta, a kiszáradt talajon azonban láthatóvá váltak fürdők, utak, lakóépületek, valamint félhetően egy templom maradványai is. A régészek szerint az elmúlt 50 év leggazdagabb római kori leletére találtak rá Svájcban. Idehaza kisiklott egy tolató mozdony a déli pályaudvaron, emiatt a Balatonra és Pécsre tartó járatoknál korlátozásokra kell készülni. Több vonat csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, illetve onnan is indul. Az elővárosi forgalomban is lehetnek kimaradó járatok. Sziréna próbát tartanak ma Paks környékén. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint délután 1 órakor a város 30 kilométeres körzetében csökkentett üzemben hajtják végre a próbát. Folytatódik a többnyire zavartalanul napos, száraz idő, csak helyenként lehetnek fátyolfelhők. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, aztán csütörtöktől egyre több helyen lehet zápor, zivatar, hétvégére pedig visszaesik a hőmérséklet. A legmelegebb órákban is legfeljebb 20-21 fok lehet. A pontos idő 9 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. You know it?

Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzport vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazzportré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Kaltenekker Zsolt, billentyűs zeneszerző. Őt ugye azért is szeretném ajánlani, mert azon túl, hogy nagyszerű, kiemelkedő billentyűs és zongorista, nagyon jól ismerem a munkáját, ugyanis együtt dolgozunk duóban, a Mózes és Kaltenekker formációban, és egészen különleges zenei világot hoz létre.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a Szakcsi Plusz mai adásának vendége Lakatos Gabi, Gab, énekes, dalszerző, szövegíró, tanár. Én Esztergályos Máté vagyok. Hát nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádió stúdiójában, és örülök, hogy beszélgethetünk.
3: Szia Máté, én is köszöntök mindenkit, és örülök, hogy itt lehetek.
2: Szép ez a felsorolás, ami itt a titulusokat illeti, és beszélgettünk is erről egy picit adás előtt. Súlyozottan ez most hogy van jelen az életedben? Tehát mondjuk az éneklés, dalszerzés, szövegírás, illetve mondjuk a tanítás, ez egyenlő helyet foglal el jelenleg az életedben?
3: Azt hiszem, hogy most már sikerült úgy balanszíroznom, hogy minden a helyén van, szóval, hogy most már nincsen, tudod, az a rossz érzés, hogy ha az egyik helyen vagyok, akkor a másikat sajnálom, és fordítva. Szóval most ez így egészen jónak tűnik.
2: Az, hogy csak énekest mondunk, és nem jazz énekest, az egy jó dolog?
3: Minősítésében nem tudom, hogy jó-e vagy nem jó-e, egy csomó esetben azért még mindig, tudod, ez ilyen érdekes dolog, mert nyilván a jazz közegben nevelkedtem, meg onnan bújtam elő, és ott azért inkább az van, hogy ja, van a Gabi, de mostanában néha még azt is hozzámondják, hogy sajnos inkább ilyen popzenét játszik, vagy ír, amikor meg ilyen popzenei, vagy ilyen, igen, szóval egy popzenei környezetben vagyok, akkor mindig az van, hogy ja, van a Gabi, aki jazz énekes, szóval ezzel én már...
2: Mindig a másik oldal.
3: Igen, igazából nekem tök oké, bármelyik.
2: De amúgy a popzenéről, vagy direkt, hogy kihangsúlyozunk, hogy a populáris, vagy ami jelenleg éppen népszerű, azzal szemben meg egy picit kritikus is vagy, nem?
3: Igen, és oda sem tartozom feltétlenül, tehát, hogy ott meg inkább az van, hogy ja, egy kicsit ilyen nehezen beilleszthető, underground-abb valami fúzió az, amit csinálok, szóval én már igazából az elmúlt egy-másfél-két évben, tehát onnantól kezdve, hogy kijött az első albumom, ami most 2 éves kb., feladtam a címkézést. Tehát, hogy nem is sikerült, bele is tört a bicskám nekem is, és többeknek is egyébként szerintem, amikor így próbálnak hivatkozni valamire, úgyhogy így feladtam.
2: Jó, de nem vagy egy olyan típus, aki szereti, akit úgy beskatujáznak, nem? Szóval ez a címkézés, ez egy kicsit egy ilyen szorongató légkör.
3: Valamelyest igen, viszont ennek... Teljesen igazad van, inkább így fogalmazok, de ennek van egy nagy hátránya, hogy azért az emberek és a zeneipar az nagyon-nagyon szereti azt, hogyha valamiről egy-per-egy meg lehet mondani, hogy az micsoda, és ettől így könnyebben eladható, meg könnyen lehet társítani dolgokhoz.
2: Meg a brandet akkor úgy építeni, hogy akkor tudjuk, hogy ez innentől őt így kell
3: Igen, és
2: eladni.
3: Akkor van egy nagyon határozott vágány, amire rá lehet állítani az előadót, és emiatt azért ennek van egy ilyen extra meló része, hogy... nekem, és a menedzsmentem az egyébként zseniálisan segít ebben, nagyon hálás vagyok értük, hogy ezt így megpróbálni, bevállalni egy ilyen saját utat így szépen lassan, és nem pedig, eddig én nagyon kerestem.
2: De mintha mostanában itt Magyarországon elég erős lenne, vagy kezdene úgy kibontakozni ez az underground tér, ahol már többen nem igénylik, hogy most akkor ez most csak jazz, vagy nem jazz, vagy hogy akkor mi legyen, hanem ők szeretnének egy olyat alkotni, ami egy picit alternatív, vagy underground, vagy akár hip-hopos, vagy elektronikus, tehát mint hogyha egyébként úgy utat is követelne magának, mondjuk így a jazzen belül, de inkább úgy a zenén belül ez a platform, ezt jól látom?
3: Szerintem teljesen előadói oldalról abszolút megvan ez a kicsit ilyen kiszélesedett target, ezt illetően csak szerintem az van, hogy helye még nem nagyon van. Tehát egészen addig, ameddig a zeneipar maga, az ipar ezt így nem tudatosítja, és nincsen szerintem ilyen tudatos nyitás, ilyen betagozás ennek a szférának, addig ez nehéz.
2: Kicsit a játszóhelyek is, gondolom, ez a alternatívabb ilyen romkocsmás hangulat, ami ezeket beszokta szívni, most függetlenül attól, hogy nem akarok én sem megnevezni most helyeket, de hát szóval vannak erre kifejezetten nyitott helyek, viszont mondjuk a nagyobb, vagy akik jazzklubként hirdetik magukat, ott mintha még nem lenne meg ez az áttörés.
3: Én a jazzklubokból teljesen kiszorultam. Nem is volt még olyan, hogy én a saját cuccommal jazzklubban játszottam volna. Az elején próbálkoztam, amikor még egy zenekarral zenéltem többet, és ott egyébként mindenki jazzzenész volt, és sokkal inkább jazzzenekarként szólaltak meg élőben a dalok, mint ahogy mondjuk az ilyen albumverzióban van, de teljesen csukott ajtókkal, tehát hogy zárt ajtó volt mindenfelé igazából, és akkor utána viszont megnyíltak olyan terek, ahol meg lehetett játszani, és az meg inkább egy ilyen kicsit ilyen populárisabb befogadó terek, csak az a helyzet most Magyarországon, hogy iszonyatosan nehéz, mert vagy az van, hogy legalább 3/4 raksz egy 10 000-es férőhelyű helyet, vagy pedig az van, hogy igazából az ilyen kis klubok, amik mondjuk korábban, amikor még konzis voltam, hát most nem is tudom, hogy elmondjam, hogy mikor volt, de hogy...
2: De biztos nagyon régen.
3: De hogy meglepődnél lehet, de hogy akkor még nagyon-nagyon sok ilyen hely volt, ami ilyen pár száz férőhelyes volt, és ott tényleg el lehetett kezdeni kicsit undergroundabb, vagy nehezebben kategorizálható zenekaroknak is közönséget építeni, meg brandet, meg így lerakni magad, tudod így lokalizálni kicsit magad, hogy igen, mi így itt vagyunk, itt érezzük jól magunkat, de ezeknek az ilyen kimullásával most azért elég szűk ez a játszótér.

0: Nem lehet, hogy a jazz, mint a zenei élet, és beleértve akkor egy kicsit a jazz klubokat, ugye mindig, hát persze a szabadság, meg az improvizáció, meg a befogadás, de közben mégis ilyen szempontból, mint hogy nagyon zárt lenne, és egyáltalán nem megengedő, például azokkal, akik, mert azt igazán nem lehet mondani, hogy valaki, hogy neked, vagy mondjuk bizonyos forrásoknak semmi köze nem lenne a jazzhez, mert nem arról van szó, hogy egy metal együttes kopogtat a jazz klub ajtaján, hogy ebben mégis az van, hogy lehet, hogy még ez a lüktető, fiatalos energia, vagy ez az alternatív szemlélet, de valahogy ilyen szempontból kifejezetten egy zárt egység, és ez nem biztos, hogy annyira jó.
1: Sőt, igazából az van, hogy nem én találtam fel a spanyol viaszt sajnos, hát amikor én a Zeneakadémiára jártam, akkor már bőven dübörögtek azok a lemezek, amiket Amerikában, meg így a Berkeley körül jazzzenészek csináltak, és egy ilyen R&B-s, szólós, spirituális, hip-hopos fúzió volt a Robert Glasperék, az Erykah Badu, a Roy Hargrove, szóval, hogy ezek mind ilyen fantasztikus, ilyen új szemléletű jazzzenészek voltak, és én nagyon pontosan tudtam, hogy nekem ez az irány, vagy amúgy nagyon szeretek mainstream jazzt énekelni, szoktam is, de hogy ha arra kell gondolnom, hogy milyen a saját zeném, az ilyen. És már akkor is nagyon pontosan éreztem, hogy nekem ez az, amire így dobban a szívem, de hát nagyon nehéz volt. Tehát azt nagyon tudtam, hogy mit szeretnék csinálni, de nyilván éppen tanulva azt, hogy mi az, amit tudnia kell egy zenésznek, azért jócskán támogatásra szorultam volna, és ezt így, hát redukálva sikerült így megkapnom ezt a támogatást, vagy azt, egyáltalán azt az attitűdöt, hogy igen, így keresd meg azt, vagy segítek, vagy nem tudom, bármi nemű ilyen linket adni ahhoz, hogy hogyan tudok ebben kibontakozni.
0: Még annyira ugorjunk egy picit vissza, hogy itt teljesen érthető legyen a te zenei pályádnak a különböző ilyen elágazásai, hogy annak idején neked ez egyértelmű volt, hogy mondjuk az éneklésen belül a jazz lesz valahogy az irányod, ami mondjuk a jazz tanszakra vezetett, vagy ez útközben formálódott?
1: Hát az teljesen egyértelmű volt igazából. Az egyértelmű volt, hogy a jazz az engem iszonyatosan érdekel, de ezen pont nem annyira régen gondolkodtam egy másik interjú kapcsán, hogy ami engem nagyon-nagyon mozgatott, az az ilyen történet ebben az egész jazz gyökérben, hogy így hogyan alakult egyáltalán ez a zene, és milyen ilyen elképesztő mennyiségű, ilyen spirituális gondolat, meg ilyen én és világ reláció van azért így a jazz történetben, és engem ez nagyon-nagyon érdekelt, és nagyon-nagyon vonzott, és azokat a dalokat szerettem nagyon a mainstreamből is, ahol egy ilyen nagyon-nagyon karakteres történet, vagy éppen karakter elmesélés volt. Szóval, hogy nekem teljesen egyértelmű volt, nem is gondolkodtam másom. Mondjuk az is volt, hogy akkor még nem is nagyon volt más, tehát hogyha könnyű zenét akartál tanulni, az azt jelent, felsőfokon az igazából azt jelentette, hogy Zeneakadémia, jazzének tanszék, bam. Szóval...
0: Szerinted hiányzik ez a fajta történetmesélés, vagy kevesebb van ebből? Több az énekes, mint a hány ilyen személyes történet kibontakozás van mondjuk ma Magyarországon?
1: Szerintem az van, hogy nagyon... Nagyon kevés az énekesi reprezentáció, bocs, de ezt érzem.
0: Mindent adj ki magadból.
1: És egy igencsak instrumentális, tehát inkább instrumentális műfaj az ilyen jazz szerintem itthon, és ennek számos oka van, nyilván egy énekeshez alkalmazkodni kell, egy énekesnek van egy karaktere, egy hangszíne, azt akkor már hangnembe kell rakni, nem odaírod.
0: Meg frontember, tehát igen. Akkor onnantól, mint hogyha a többi csak kísérné, ugye automatikusan. Ez.
1: Igen, mondjuk vannak erre nagyon jó példák, ahol szerintem tényleg az ének az úgy van használva, Például, mondhatok példát, hogyne. Ugye? Na, köszönöm, hogy például szerintem az ilyen új generációból a nagy emáék ezt iszonyatosan jól csinálják, hogy az ének az gyakorlatilag plusz egy hangszer, és úgy is van keverve, nagyon, nagyon kompaktul ki van találva, hogy ez hogy tud működni, de ez az emának a karakterével jár. Tehát, hogy ahhoz ez tökéletes, de azért nagyon sok olyan is van, aki szeret mondjuk előrébb állni, vagy beleállni dolgokba, vagy egy más attitűddel jelen lenni, és hát az nyilván egy alkalmazkodás, és hát az is van, hogy az Emma azért dalokat is szerez, meg hogy ezek saját szerzemények, de mondjuk az már egy teljesen más dolog, hogy te instrumentális, tehát hangszeres zenészként írsz mondjuk egy énekesnek, az azért nyilván kompromisszumot meg minden egyebet igényel, és szerintem ez elég keveset történik, meg azért iszonyatosan jó énekesek vannak itthon, akiket hát nagy figyelemmel kell kísérni, hogy elcsíphesd énekelni vagy koncertezni.

0: Ti egyébként most az Nagy Emmát említetted, de mondjuk ez a underground-abb, vagy nem, én mindig ezt az alternatívot használom, lehet, hogy rosszul mondom, de hogy jobban vagytok, vagy van egy ilyen szorosabb kötelék így énekesnők között a korosztályodban?
1: Hát sokan igen. Mi az Emmával kifejezetten, mert mi egy időben együtt éltünk, szóval hogy ez egy ilyen régi barátság, de persze egyébként nagyon, hát van az egyik legjobb barátnőm, ő nekem még a Bartók Konziból egy ilyen ismerettség, és a mai napig igazából nem telik el hét, hogy szinte, hogy mi ne beszéljünk, szóval igen, azért van.
0: Azt is állíthatjuk, hogy az elmúlt egy-két évben lett belőled markánsabban a dalszerző és szövegíró? Vagy egy folyamat ért be mondjuk az elmúlt egy-két évre, inkább talán ez a végállomása lehetett?
1: Talán az van szerintem, hogy az első lemez, a Magnólia, az ugye 2 évvel ezelőtt jelent meg. Tehát az volt az első ilyen színre lépésem, így dalszerző, meg szövegíróként, és szerintem ebben az elmúlt egy-másfél évben lett az egy ilyen határozottabb ilyen mondás velem kapcsolatban, hogy igen, én talán jobban szeretek így ezekben a szerepekben lenni, mint most. Ez egy időszaki dolog, vagy egy ilyen időszakos dolog, biztos ez egy életszakasz, és valószínűleg lesz majd még másmilyen is, de hogy most egyelőre szívesebben játszom azt a zenét, amihez valamilyen szempontból vagy szövegíróként, vagy dalszerző társként, vagy valahogyan be tudok kapcsolódni.
0: De gondolom, amit említettél is, hogy a történetmesélés, vagy hogy a történet mindenképpen érdekel, hát akkor elengedhetetlen, hogy igazából te alkosd meg, vagy legalábbis töltődj a szövegeid által, és a zenébe is legyen valamilyen beleszólásod, vagy te írd, illetve a szöveget is, illetve a zenét is, mert hát úgy alakul ki, gondolom, a saját történet a leginkább, ha ezekre mind van rálátásod.
1: Igen, most talán az van. Néhány van olyan is, amikor mondjuk van egy harmóniavázam, és tényleg az van, hogy harmóniaváz, dallam, az ugye már egy elég erős karakter, és akkor ahhoz még a szöveg, és utána egy producerrel azt így összedolgozzuk, de egy csomószor az van, hogy van egy iszonyatosan jó zenei beat, már valakinek van egy elképzelése, és akkor ott így bekapcsolódom így dalszerzőként, hogy milyen dallammal, meg milyen szöveggel lehet ezt felöltöztetni. Mind a kettőt nagyon szeretem. Az biztos, hogy még most is sokkal kényelmesebb nekem mondjuk angolul énekelni, ez egyébként tök érdekes, de hát nyilván angolul tanultam meg énekelni, tehát a nulladik pillanattól kezdve igazából a jazzen keresztül így tanultam meg használni ezt a torkomban, testemben lévő hangszert, szóval sokkal kényelmesebb, meg sokkal ilyen, nem is tudom, valahogy ez érdekes, de hogy ilyen autentikusabbnak érzem csomószor, de annyira szeretek a magyar szöveget írni, és nekem annyira fontosak a szavak, meg valószínűleg van egy ilyen egyelőre szűnni nem akarok közös kényszerem, hogy ez így felülírja ezt.

0: Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: Tehát amikor ugye magyarul énekelsz, akkor nagyon érdekes megfigyelni, legalábbis nekem érdekes volt, de tekintsünk engem ilyen szempontból teljesen laikusnak, hogy magyarul nem úgy van egészen, tehát hasonlít egyébként a ritmikája valahogy hasonlít szerintem az angolra, mert úgy érnek sokszor véget szavak is, hogy nem kötelezően akkor a sor végére le kéne tenni a pontot, hanem tehát úgy folyik. Tudatos?
2: Persze, hogy mit lehet erre
1: mondani? De nagyon érdekes volt így hallani, hogy mert automatikusan oda vonza a fület, hogy viszi a hallgató, nem az, hogy akkor hanem megy tovább, és van egy ilyen érdekes szójátékok emiatt, hogy kijön, hogy ez még ott folytatódik valójában, de...
2: Igen, az van, hogy ugye az angol szöveg, meg az angol nyelv, az nagyon-nagyon swingel, ugyanúgy, mint a jazzben is van egy ilyen nagyon érdekes lüktetése, nagyon sokszor triolázik, szóval, hogy van egy ilyen érdekes ritmikai rendszere, ami miatt így egyszerűen érzed ezt a swingelő lüktetést benne, és én is nagyon sokszor észreveszem, hogy igen, valahogy magyarul mondjuk most pont van egy ilyen sor, amin gondolkodtam, azért ez jut eszembe, hogy nézd, ősz fut a kert végében, hogy ezt hogy mondanám, és közben pedig az van, hogy dallammal összekapcsolom, meg mondjuk van valami zenei matéria, amire rá kell húzni, akkor valami kicsit más jön ki, és vannak zenészek és producerek, meg előadók, akikkel együtt dolgozom, és ezt nagyon szeretik, meg nagyon érdekesnek találják, és vannak, akiket meg kifejezetten idegesít, és emiatt... mondjuk, tehát, hogy így elkezdik így odahúzogatni, ahova így mondjuk a magyar szöveget így képzeli az ember, és van, hogy bele szoktam menni, hogy jó, hogy te azt szeretnéd, hogy ez ilyen egyenesebb legyen, akkor oké, és van, hogy meg azt mondom, hogy nem működik, de hogy szerintem ez biztos, hogy határozottan egy ilyen ízlés kérdése, hogy bejutok-e így ezzel valakinek úgy bekerül-e, vagy nem.
1: És például itt van ez a sor, amit említettél, ez hogy születik meg? Úgy járod a világot, hogy minden, amit látsz, vagy minden, ami érzés így a hatalmába kerít, az elindít már egy versort, vagy egy dalnak az egy-egy sorát, és akkor azt lejegyzed, vagy például ez most így hogy jutott eszedbe?
2: Ez úgy jutott eszembe, hogy most a második albumon nagyon sokat dolgozik a Van AB nevű producer, beatmaker, DJ barátom, és neki van egy mappája, ahol az ő ilyen meglévő beatjei vannak összegyűjtve, és azokat így hallgatgattam, és volt egy dal, milyen nagyon-nagyon jó hangulata volt, meg ilyen nagyon karakteres, és valahogy nekem azonnal behozott egy ilyen képet, hogy én hol ülök erre a zenére, vagy ott mi történik velem, és akkor így valahogy magam mellé került még egy kislány, és akkor oké, ez én vagyok, szóval hogy elkezdődött egy ilyen saját gyermeki énemmel való párbeszéd, mert a felnőtt azt szerintem nagyon sokszor elmegy ilyen csodák mellett, nem biztos, hogy ugyanannyira megörül egy őzikének, akit meglát egy mezőn vagy a kert végében, mint egy gyerek.
1: Tehát kialakult ez a párbeszéd, és valóban már elsikkadnak bizonyos dolgok, ezt én is tapasztalom, hogy ezek a csodák már úgy nem is veszi észre.
2: Nehezen veszi észre az ember, és én nagyon szeretnék olyan felnőtt lenni, aki ezt észreveszi, és szerintem ezért is szeretek például gyerekekkel is foglalkozni, mert azért ők elég gyakran nem emlékeztetnek arra, hogy mennyi mindent képesek csodálatosnak látni, vagy mennyi mindent észrevesznek, amit én nem is. És közben meg amúgy határozottan érzem, hogy szükségem van erre a játékra, mert egyébként egy elképesztően szorongó típusú ember vagyok, időnként nagyon-nagyon kevésre fogyatkozó önbizalommal, meg nem tudom, ezeken nyilván dolgozom, de hogy amikor nincs ez a külső szemlélőként nézem magam, és értékelem is azonnal, akkor valahogy ez a gyermek ilyen szabadság vagy játékosság.

0: És ebben segítségedre van a tanítás például, a gyerekekkel való kapcsolódás?
1: Abszolút.
0: Hogy van, hogy került most az életedbe ez a tanárság, vagy tanítás?
1: Hát szerintem zenészként az egy ilyen teljesen evidens dolog volt, hogy tanítani is fogok mellette. Nem is nagyon, nagyon kevés olyan zenészt ismerek egyébként, aki mondjuk nem tanít a zenélés mellett, szóval, hogy valahogy ez így ilyen automatikusan történő dolog. Nyilván szerintem az nagyon szép, hogyha az ember tud valamit, vagy van egy tudása, és azt így tovább tudja adni. Szerencsére ez egy ilyen terep, ahol erre azért van igény, meg lehetőség. És azt már nagyon-nagyon hamar kitaláltam, hogy én hogyan szeretnék tanítani. Abban biztos voltam, hogy inkább ilyen projektalapú oktatásban szeretnék, picit szabadabb szemlélettel, igazából ilyen felfedezői szemüvegen keresztül, ha a gyerekekről van szó, tanítok amúgy felnőtteket is, ott nyilván más van, mert azt nagyon ne, tehát, hogy érted, a Mol Szeptim, azt ki kell gurítani, azt, annak a fordításait meg kell tanulni, kész. Azon nincsen nagyon mit mókázni, de hogy azért ott is igyekszem egy picit valami más ilyen szemléletet, vagy irányokat így behozni, de hogy a gyerekeknél azt érzem, hogy ez működik.
0: De a projekt alapú az csak egy példán át érzékelteted, hogy miben más mondjuk egy gyerekkel valamit megtanítani, lehet gyakorlati vagy elméleti példa is, ami benneked már ez ott volt, hogy te tudtad akkor pontosan, hogy te valahogy másképp szeretnél ehhez közelíteni?
1: Mondjuk az, mondok egy példát, talán így könnyebb. Azt mondom, hogy most van egy 4 hetes projekt a fejemben, az nagyon szerencsés, hogyha ilyenkor nem egy-egy órákat találkozunk, hanem így tömbösítve, és akkor az a behívó címünk, hogy filmzene, és akkor a filmzenén keresztül mindenfélét ki lehet próbálni, abba belefér a sound designing, azon végig tudom vinni a néma filmektől egészen egy kis filmtörténeti ilyen szállat, azon nagyon jól be lehet csatornázni az élő zene és a digitális zene, vagy a filmzene szerzés sztoriát, azon lehet próbálkozni, hogy te hogyan soundolnál le egy-egy jelenetet. Ilyet a tavaly évén csináltuk a gyerekek, és zseniálisak voltak, komolyan mondom, az mennyei volt, mennyei élmény volt. Szóval, hogy egy kicsit úgy képzelem ezt mindig, hogy kitalálok egy jó címet, vagy egy jó irányt, amiben be lehet egy csomóféle tudást így egy picit ágazni, vagy így odatagozni, és akkor így egyszerűen csak szépen lassan így lesz belőle egy ilyen szép kerek egész. Tehát, hogy van egy célom, az a célom, hogy ez alatt, a címszó alatt, ez és ez és ez és ez, a tudás, ez így tanulási célként megjelenjen, és át is menjen nekik, és ez nagyon fontos, hogy élmény alapon. Tehát, hogy ezek sosem ilyen frontális dolgok, hanem nem nagyon szoktam úgy tanítani, hogy mondjuk emberek állnak, vagy ülnek mellettem.
0: Vagy akkor szóval,
1: hogy megyünk, csináljuk, értem, kipróbáljuk, értem. Megpróbáljuk, szőnyegen ülünk, hogyha az van, akkor lefekszünk, nem tudom, tehát, hogy egy kicsit ilyen, így ezt az ilyen én tanítok, te pedig tanulsz, és rám figyelsz, és állsz mellettem az ongora mellett.
0: Még külsőségében se legyen az, mint ez a rossz beidegződés, mint ez a oktatási élmény.
1: Igen. Tehát, hogy inkább egy ilyen élmény alapú valami.

0: Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: Viszont már említetted az új projektet, erről mennyit szabad elárulni, és hát hogy állsz most ezzel? Ha lehet mondani, akkor kik ebben a zenei partnereid?
2: Rengetegen vannak szerencsére, akik így hozzátettek magukból egy-egy szeletet. Jön a második lemez novemberben, december 4-én lesz a lemez bemutatónk, és hát tényleg nagyon-nagyon sokan bedolgoztak ebbe producerekként, az említett One AB, a Dan Pinto barátom, aki az első lemeznek is az ilyen fő producere volt, Nomik, számtalan feat előadó, szóval jó sokan vagyunk, jó sokan leszünk, ezt egyébként én nagyon szeretem, mert tényleg, tehát hogy érted, az ember egy bizonyos ponton már így, ha csak a saját füledre hagyatkozhatsz, akkor egyszerűen ugyanabból az élménytárból dolgozol, és nincsen annyi idő, vagy csak nagyon kevesen merik azt megtenni. Például az Erika Badunak jön most a lemeze, 18 éve nem adott ki lemezt, de hogy azért ez egy nagyon-nagyon ilyen kivételes helyzet, de hogy annyi idő szerintem nagyon nehezen van így érni, hogy annyi új inputot fel tudjál venni, hogy abból tényleg nekem az volt a célom, hogy amikor kész lesz az a lemez, akkor azt halljam, hogy igen, szövegíróként, meg a dalszerzőként is, produceri munkában is ez valamiféle ilyen következő lépés, és ehhez tényleg nagyon jó az a nyitottság, hogy más hangoknak így a behívása, vagy beengedése.
1: Ezt tudom, hogy nem szereted, meg már megbeszéltük már ebben az interjúban is százszor, hogy ne címkézzünk semmit, de ennek van valami fajta kézzelfogható zenei világa, egységes világa a lemeznek, vagy kicsit eklektikusabb, és van benne hip-hop is, jazz is, R&B is, soul is, new jazz, bármi.
2: Nekem az, hogy jazz, hip-hop, R&B, soul, az valahogy így egy címke, egy kosár,
1: jó.
2: És ilyen nagyon-nagyon sok van, tehát hogy még mindig ez az ilyen uralkodó, de nagyon-nagyon szerettem volna egy kicsit egy ilyen indie, kicsit elektronikusabb irányt is belevinni, mert nagyon szeretem amúgy hallgatni, és egy idő után megérkezett az az igény így bennem, hogy tök jó lenne játszani is, hogy úgy koncerteken úgy elkezdtem megkívánni azt a pillanatot, hogy fú, de jó lenne, hogyha most lenne itt egy ilyen nagy, valami kicsit ilyen indie, ilyen elszállósabb, elektronikusabb rész, úgyhogy ezek megtörténnek igazából most ebben.
1: Már említetted ugyan többször, még csak a végére ezt hadd kérdezzem meg, mert engem is érdekel, és biztos, hogy hallgatókat is, hogy egyébként én hip-hop, most Erika Badut már említetted többször, de kik azok, akik ilyen nagy hatással voltak, vagy vannak rád hip-hopban, R&B szól?
2: Hát akiket, tehát a Badut nagyon-nagyon sokat hallgatom, ezt a Robert Glasperérát nagyon sokat hallgatom, az ilyen újabb arcok közül a Joy Crooksot, a Georgia Smith-t, akik inkább ilyen UK R&B vonalat nyomnak, akkor az ilyen, hát az is ilyen, én R&B-nek, nagybetűs R&B-nek hívom a SZA-t, a Summer Walker-t, ezek mind-mind ilyen mostani csajosok, zseniálisak. Egyébként a régieket is szoktam, meg mainstream jazz-t is szoktam hallgatni. Ezek a nők, akiket most felsoroltam, ezeken iszonyatosan érződik, hogy ők tényleg ebből a gospel ilyen zenei hagyatékból csipegettek, vagy szóval, hogy 1000%-ig biztos vagyok benne, hogy ez egy ilyen nagyon erős gyökere ezeknek a nőknek is, mert egyszerűen hallatszik azon, ahogy énekelnek, vagy ahogy mondanak, vagy amiket mondanak azon is, hogy ez egy ilyen ott jelenlévő, akarva akaratlanul az ember, az ilyen kulturális, ilyen hagyatékait azt nagyon nehezen tudja magából, tehát hogy az így benned van, az bármilyen megszólalásodban meg tud mutatkozni. A régiek közül meg továbbra is, akiket én nagyon szeretek, a nagyon sokat hallgatom, még mindig az megunhatatlan számomra például a Sarah Vaughan. Hogy ez ilyen, azt érzem, hogy még ennyi év után is, úristen, még mindig van egy frazír, vagy még mindig van egy olyan time, amit nem vettem mondjuk az előző 50 hallgatás előtt észre. De nagyon sok repzenét is hallgatok egyébként, mert azokban is, tehát nagyon sok kincs van így elrejtve, és ugye egyáltalán ez a hip-hop, meg ez a beatmaking, ez a régi jazz bakelitezésből jövő dolog, és nagyon-nagyon jó érzés, amikor ráismerek egy-egy beatben, hogy ó, wow, ez a Bill Evansnak az abból a számából van szemplingelve, iszonyatosan imádom ezeket a hivatkozásokat, és most például, ha már Szakcsi Rádióban vagyok, akkor nekem a Szakcsi Lakatos Béla, én Béla bácsinak hívtam, nekem ő egy nagyon-nagyon fontos ilyen mérföldköve volt annak, hogy én végül tényleg énekes lettem, a vele való találkozás, meg az, hogy én így hozzáfordulhattam kérdésekkel, és most csináltunk mi is egy olyan dalt, és az már az új lemezen lesz egy anyag, de ezt kihoztuk korábban szingleként, ez most jelent meg júliusban, ahol van az Ablakos Lakatossal egy ilyen hosszú forró nyár felvételük, és abból szemplingeltünk. Engedélyt kértem előtte a Bécitől, vagy megkérdeztem a fiától, hogy mit gondol erről, és akkor mondta, hogy tök jó, használjam, mert ezek azért vannak, szóval, hogy most így próbáltam azt is, vagy próbálom azt az igényemet is kielégíteni, hogy azért itthon is nagyon-nagyon sok ilyen van, csak nagyon félve nyúl hozzá az ember szerintem, mert itthon ennek annyira nincsen kultúrája, de hát rengeteg olyan zenei anyag van, amit ezzel az ilyen hip-hop beat, vagy ezzel az R&B hip-hop ilyen beatmaking mindsettel így fel lehet dolgozni.

0: csak hogy nem ilyen mentori viszonyban voltatok Szakcsi Lakatos Bélával?
1: Az volt, hogy elképesztően, tehát befejeztem a konzit, és akkor utána így nagyon, nagyon meg voltam rekedve. Ez az örök kérdésem, hogy van-e jogom egyáltalán ugyebár bármihez, és ezt majd remélem, hogy egyszer csak kidolgozom magamból, de hogy, hogy biztos, hogy van nekem ehhez tehetségem, hogy biztos, hogy nekem ezt kell csinálnom, vagy nem tudom. És akkor a Szent Andrásival, aki egy roma festőművész, voltunk együtt egy ilyen karitatív eseményen, én ott gyerekeket kísértem, ő meg előadást tartott, és akkor kérdezte, hogy na kislány, veled mi lesz? Te most mit fogsz csinálni? És akkor hát, beadtam a Zeneakadémiára a felvételimet, de nem is tudom, hogy én ezt szeretném-e csinálni, vagy most én ehhez jó leszek-e, vagy biztos, hogy így van ez. És akkor mondta, hogy van én nekem egy barátom, majd az megmondja, hogy ezt kell-e csinálnod, vagy nem. És akkor így felhívta, odaadhatom a számát, jól van, és akkor így oda nyújtott a telefonját, hogy ezt írd le, ezt a telefonszámot, holnap hív fel, és akkor így megláttam a nevet, hogy Szakcsi Lakatos Béla. És akkor utána az volt tényleg, hogy akkor megbeszéltük, mikor találkozunk.
0: A telefonhívás teljesen rendben volt?
1: Ja, hívtad. Abszolút. Én vagyok az. Kicsoda? Ki volt az? Ja, a Szent Andrási. Ja, jól van, persze, Hát gyere fel valamikor, és akkor így, emlékszem, hogy ilyen félve így mentem fel a lakásukba, és akkor így ilyen nagyon, nagyon jó emlékem van arra, hogy mint hogyha így hazamentem volna. Ó, de nem kellett volna ajándékot hoznom, tudod így. Nem kellett volna, jaj, és akkor a Kati néni is nagyon aranyos volt, és nem tudom, szóval, hogy ilyen, igen, és akkor mi ott így zenéltünk együtt, meg nem tudom, és így az azért egy elég jó moment, amikor az embert a Szakcsi Lakatos Béla kíséri, és akkor mondta, hogy igen, ez jó, hát ezt kell csinálni, hát most mit nem értem, hogy ez a mit problémázol, és akkor így kicsit így helyre rakott.
0: És onnantól meg akkor felvétel is sikerült.
1: És igen, és akkor onnantól elkezdtem csinálni a dolgom, ám bár az nehéz volt, hogy ugye közben jött a Covid, ami azért az egy ilyen egyetemi tanulás szempontjából egy olyan szakon, ahol az adja az eszenciát, hogy ott ülsz az órán, és csináljátok a dolgotokat, vagy hogy együtt lógtok, vagy hogy zenéltek bent az iskolában, vagy hogy tudod, ott, amikor még nem volt Covid, akkor az volt a jelenet, hogy minden sarokban valaki hallgatott éppen valamit, vagy transzkripciót szedett, vagy szóval egy ilyen nagyon jó, pezsgő élet volt, ahol így nagyon-nagyon sok mennyiségű linket magadra tudtál szedni, nem csak a tanórákon, meg a workshopokon, hanem egymástól is. És az, hogy ezt így a Covid akkor minket így bezárt a szobába, hát ezt elképesztően sajnálom, mert azért az egy óriási veszteség egy művészeti egyetemet zenész szakon otthon a szobádban elvégezni kb. Vagy hát legalább a felét szerintem az így volt.

0: a decemberi lemez bemutatóról lehetek helyszínt tudni, vagy ez még formálódik, csak már akkor hirdessük ki, és világgá, és mindenki tudja meg.
1: December 4-én lesz a lemezbemutató az Akvárium Klubban. Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, én iszonyatosan izgatott vagyok már miatta, és nagyon várom, hogy minden ilyen adminisztratív, meg tudod, ezeket az utolsó simításokat így el lehessen végezni, és utána így rá tudjak fordulni arra, hogy ott mi fog történni a színpadon, meg el lehessen kezdeni próbálni, meg megtervezni. Nagyon izgatott vagyok, és tényleg nagyon várom, mert hát nagyon nagy utat jártam be ez alatt, a 2 év alatt, amin tényleg ez az album egy ilyen igazából lenyomata ennek az egésznek, előadóként, szerzőként, és legfőképpen meg így az emberi ilyen fejlődés ennek az egész életszakasznak, szóval nagyon-nagyon sok szeretettel várok tényleg mindenkit.
0: Címet később fogjátok majd bejelenteni, vagy igen, később tudhatják meg,
1: igen,
0: akkor
1: az,
0: ezt nem,
1: igen.
0: Is, nem is tapogatózom ilyen irányba. De akkor, hát akkor már is van 2 album, amit várunk, Erika Badui az egyik, de ez szinte... nem is gondolok rá, eltörpül, mert akkor majd a ti lemezeteket még inkább várjuk, és ezt hallgassa meg mindenki sokszor. December 4-én pedig a lemezbemutatón bátorítok minden jazz, zene, hip-hop, mindenféle rajongót, hogy legyenek ott. Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk picit itt a Szakcsi Rádióban.
1: Nagyon köszi én is ezt a jó hangulatú beszélgetést.
0: A Szakcsi Plusz mai adásának vendége Lakatos Gabi Gab volt, énekes, dalszerző, szövegíró és tanár. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Műsorajánló.
4: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban... A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
5: a Dave Form Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően kerek születésnapja alkalmából Borbé Mihály kétszeres koncertje, majd a Borbé Mihály Balkán Jazz projekt fellépése hallható.
2: Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Dél van.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Megjelent a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt Szijjártó Péter, bejelentették az idei orvosi Nobel-díjasokat, folytatódik a napos, száraz idő. A szerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Pec Gábor Olivér, jó napot kívánok! Megjelent Szijjártó Péter a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága előtti meghallgatásán. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autógyártónál vállalt pozíciója és annak nemzetbiztonsági kockázatai miatt idézték be. Szijjártó Péter újságíróknak arról beszélt, a beruházással kapcsolatban súlyos félreértések és hamis információk jelentek meg, mert, mint közölte, a gyárépítéshez az adott kormányzati támogatások nem haladták meg a hasonló beruházások adott mértékét. Szerinte a BYD európai gyáráért óriási verseny zajlott, és sikernek tartja, hogy végül Magyarországra jött. Jövő héten dönt az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága arról, kiket javasol a Vagyonvisszaszerzési Hivatal három elnök helyettesi posztjára. A bizottság elnöke a Tiszás Hantosi István közölte, mivel a tisztségre pályázók anyagaikban szakmai előmenetelükre, életükre, valamint múltjukra is ki kell térniük, a meghallgatások zártak lesznek, és a pályázók számát, valamint nevét nem hozzák nyilvánosságra. Az Állami Számvevőszékhez intézett újabb nyilvános kérdést a kormányfő. Magyar Péter Facebook oldalán úgy fogalmazott, idézem, ismét bebizonyosodott, hogy Mészáros Lőrinc cégei sok milliárd forinttal támogatták az Orbán kormány propagandáját közvetítő Megafont. Majd azt kérdezte, meddig hallgat az ÁSZ a tiltott kampányfinanszírozásról. A miniszterelnök a Direkt 36 tény feltáró cikkére reagált. A belső dokumentumok alapján készült írás szerint az állami megbízásokat elnyerő V-Híd ZRT, az Aircord Kft. És a Kontúr Csoport Kft. Építőipari cég az elmúlt 4 évben összesen legalább 4,5 milliárd forinttal támogatta a Megafon működését. Hárman kapták megosztva az idei orvosi élettani Nobel-díjat. Karl Dieseroth, Peter Hegemann és Georg Nagel az optogenetikai felfedezéseikért vehetik át a legrangosabb tudományos elismerést. Az optogenetika lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogyan alakítják az idegsejtek az emlékeket és az érzelmeket, illetve a viselkedést az agyban. Idehaza 2 év 2 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kaphat egy ápoló, aki 5 évvel ezelőtt 20-25 ezer forint kenőpénzért intézett hamis covidoltási igazolásokat. Társával mintegy 70 esetben a számítógépes adatbázisban úgy rögzítették az oltásokat, hogy valójában ezeket nem adták be. A másodfokú ügyészség a tatabányai törvényszék döntésének helyben hagyását javasolta. Végül az időjárásról. Folytatódik a többnyire zavartalanul napos, száraz idő, csak helyenként lehetnek fátyolfelhők. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is meleg őszi idő lesz, aztán csütörtöktől egyre több helyen lehet zápor, zivatar, hétvégére pedig visszaesik a hőmérséklet. A legmelegebb órákban is legfeljebb 20-21 fokra számíthatunk. A pontos idő 12 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Blues és jazz a két elválaszthatatlan testvér, vagy inkább szülő és gyermekének szoros kapcsolata. A blues a jazz egyik legfontosabb gyökere. Strukturálisan a 12 ütemes blues forma és a blues skála vált a jazz alapjává. A korai jazzzenészek Louis Armstrong, Jelly Roll Morton mind blues alapú zenét játszottak. A jazz ugyanakkor továbbfejlesztette a blues formáit. Dús harmóniákat, összetettebb ritmikát, improvizációt épített bele. Számos jazzballada is blues hangulatú, még ha formálisan nem is felel meg a blues követelményeinek. A blues a jazz érzelmi DNS-e. Bánat, öröm, küzdelem, felszabadulás. Minden igazi jazzmuzsikus beszéli a blues nyelvét. Aki érti a blues-t, érti a jazzt is. És fordítva is.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Szakcsi Jazz péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szakcsi Jazz péntek Salföldről.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Dave Form Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően
4: kerek születésnapja alkalmából Borbé Mihály kétszeres koncertje, majd a Borbé Mihály Balkán Jazz projekt fellépése hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Bőgőt sokszor ki lehet, vagy szinte mindig ki lehet váltani basszusgitárral, ez visszafele nem feltétlenül működik, mondjuk egy ilyen erőteljesebb, rockosabb, vagy funkosabb számba egy nagy bőgő már nem él meg, tehát egyszerűen fizikailag nem tud elég dinamikát képviselni egy helyzetbe, főleg egy ilyen intenzívebb dobolás mellett, hogy az úgy kiszóljon a hangok tömegéből. Szóval mondjuk, hogyha nagyon sarkítani akarnám, akkor azt mondom, hogy a swinger zenében egyértelműen a nagybőgőnek van a helye, a rockosabb, jazz rockosabb vagy fusionosabb zenével, meg egyértelműen a basszusgitárok valamelyikének.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Dave Form Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően
4: kerek születésnapja alkalmából Borbé Mihály kétszeres koncertje, majd a Borbé Mihály Balkán Jazz projekt fellépése hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Rachel Ferrellnek szinte irigylem az őszinte őrültségét, hogy bármikor, amikor ő énekel, akkor azt érzem, meg zongorázik sokszor, akkor azt érzem, hogy bármi lehetséges, az ellentéte is, és el is hiszem.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Német Bendegúz, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. All Over the Place című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Felejthetetlen repülés a swing alapjaira támaszkodó modern jazz és a third groove-ok tájai fölött. Október 16-án a Budapest Modern Jazz Klubjában a számtalan zenei díjjal kitüntetett hazai szaxofonos Tóth Viktor legifjabb zenekara a Skylark Metropolitan lép színpadra. A koncerten gitár és alt szaxofon felelgetése, heves bőgő szólók és a hip-hopos ritmusok mellett meg annyi zenei meglepetésre számíthatunk. Tóth Viktor mellett a formációban Cseh Péter gitáros, Orbán György nagybőgős és Csízi László dobos lesz hallható. Újabb kitűnő eseményt ígér a Fidelio Jazzes programsorozat. Október 20-án a főváros legendás jazzklubjában a tavaly alakult Tacet Jazz Quintet lép színpadra. A koncert gerincét a szaxofonos fólista Gergely Edward saját szerzeményei alkotják, melyekben a klasszikus standardek, a hard bop világa, valamint többek között Art Blakey és a Jazz Messengers hangulata is markánsan érződik. Szenvedély, elegancia és karakteres női hangok egy különleges jazz ünnepen. Október 30-án a főváros jeles kulturális központjában a Gypsy Jazz Band vendégeként olyan hazai kiválóságok állnak mikrofon mögé, mint Szulák Andrea, Hernádi Judit, Miriam Lakatos, Miheller Mirtil és Tarján Zsófi. És persze Kamarás Iváról se feledkezzünk meg. A Jazz Passion programban elmosódnak a swing, a musical és a könnyű zene határai, a mindenki számára ismert dallamok pedig a fellépők személyiségén keresztül kapnak új értelmet.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Dave Form Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően kerek születésnapja alkalmából Borbély Mihály kétszeres koncertje, majd a Borbély Mihály Balkán Jazz projekt fellépése hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Megjelent a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt Szijjártó Péter. Meghalt Fazekas Magdolna festőművész, folytatódik a meleg őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Ötvös Ádén. Meghallgatta Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autógyárnál vállalt pozíciója és annak nemzetbiztonsági kockázatai miatt idézték be. Szijjártó Péter az ülés előtt azt mondta, hogy a gyárépítéshez adott kormányzati támogatások mértéke nem haladta meg a hasonló beruházásokét, és nagy sikernek tartja, hogy Magyarországra került a BYD európai gyára, amiért óriási verseny zajlott. A zárt ülés után, amelynek jegyzőkönyve nem kerülhet a nyilvánosság elé, a Tiszás Czakó Czirbus Pál arról beszélt, hogy maga az a tény nemzetbiztonsági kockázat, ha valaki több mint egy évtizedig volt külügyminiszter és a felhalmozott tudást, információt elviszi egy magáncéghez. A bizottság fideszes tagja, Horváth László viszont úgy nyilatkozott, hogy nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot Szijjártó Péter BYD-s munkavállalása. Még a héten meghallgatja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesi posztjára kiválasztott pályázókat az Országgyűlés Illetékes Bizottsága. A testület elnöke, a Tiszás Hantos István elmondta, hogy a közpénzügyi, a vádemelés és a fellebb viteli elnök helyettesi tisztségre pályázókat zárt ülésen hallgatják meg, és az értékelések után várhatóan jövő hétfőn döntenek arról, hogy kiket terjesztenek az Országgyűlés elé. Javultak két józsefvárosi család lakhatási körülményei. A Habitat for Humanity Magyarország a 8. kerületi önkormányzat és a Józsefvárosi Családok átmeneti otthona közös projektjében a fővárosi szolidaritási alap támogatásával üresen álló felújított önkormányzati lakásokba költözhettek be. A családok korábban átmeneti otthonban éltek. A szervezetek a lakhatás világnapjához kapcsolódóan közölték, elsősorban arra törekednek, hogy a korszerű, energiatakarékos lakások ne csak a bérleti díj, de a fenntarthatóság szempontjából is megfizethetők legyenek. 93 éves korában meghalt Fazekas Magdolna festőművész. A Munkácsi díjas alkotó a Magyar Képzőművészeti Főiskolán végzett. 1958-ban részt vett a Fiatal Képzőművészek stúdiója kiállításán, és attól az évtől a Szolnoki Művésztelep tagja volt. Rendszeresen részt vett hazai és külföldi tárlatokon. Fazekas Magdolna 2013-ban megkapta a Magyar Aranyérdem keresztet, a Munkácsi Mihály díjat pedig 2020-ban vehette át. Befejeződött a helyreállítás, így újból teljes kapacitáson üzemel a déli pályaudvar. Egy késő délutáni régiójet kivételével ismét menetrend szerint indulnak az állomásról a szerelvények, köztük a Z30-as és az S40-es vonatok is. A pályaudvaron délelőtt azután kellett korlátozni a forgalmat, hogy kisiklott egy tolató mozdony, emiatt több vonata kizárt vágányokon rekedt. Az ország nagy részén derült az ég, csak elszórtan többnyire a Dunántúlon vannak fátyol felhők. Hasonlóan napos, száraz, késő őszi idő lesz holnap is. A Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Észak általában 1-8 fok valószínű, de helyenként gyenge fagy is lehet. Holnap délután 22-26 fok várható. A pontos idő 15 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Golden Green.

0: Jazz Napló.
1: Bécs szívében található a Porgy and Bess Jazz Club, amely 1993-as újranyitása óta az osztrák jazz élet központja. A klubot eredetileg már a 60-as években megalapították, de a mostani formájában egy nemzetközi jelentőségű helyszín. Heti több koncerttel működik, a program ötvezi a kortárs jazzt, improvizációt és a világzenét. Fellépett itt Joe Zawinul, Chick Corea, de sok magyar zenész is. Dress Mihály vagy például a Kokáért Szabados György is. A klub támogatja az osztrák és közép-európai jazz generációkat. A Porgy nem csak klub, hanem kulturális központ, kiállításokkal és előadásokkal is. A közönség nyitott, értő és elkötelezett. Bécs ezzel a hellyel európai jazzvárossá vált.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzport vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Deep Form Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően
3: kerek születésnapja alkalmából Borbé Mihály kétszeres koncertje, majd a Borbé Mihály Balkán Jazz projekt fellépése hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Egyébként én minden más stílust is hasonlóan csinálok, tehát nincs egy olyan hangszín, amit ilyenkor felveszek, vagy egy ilyen, tehát szerintem pont, hogy a természetesség a kulcsa a dolognak. És hát nyilván van egy csomó technikai dolog, amit meg kell valósítani, és hát az improvizációs készségnek, a time-nak, tehát hogy rengeteg olyan kis nüansz van, amitől ez jazzesebb lesz, vagy egyáltalán jobban belepasszol abba a zenei környezetbe, de hogy ennek vannak-e ilyen szigorú szabályai vagy előírásai, nem vagyok benne biztos, szerintem ezt így, hogyha valaki érzi, akkor az így működik.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzport vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Dave Form Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően
3: kerek születésnapja alkalmából Borbély Mihály kétszeres koncertje, majd a Borbély Mihály Balkán Jazz projekt fellépése hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Én azt gondolom, hogy az improvizáció, meg az önkifejezés, meg azok a dolgok, amik ott real-time történnek, azok mindig csodák, és ez valóban egy alkotó eleme a jazznek, és szerintem nagyon fontos az, hogy az ember merjen kibontakozni, és merje azokat az ötleteket értékelni, amik a sajátjai, mert találkozom egyébként így a tanításom során is, mert tanítok is zeneiskolában, olyan gyerekekkel, akik hoznak egy saját ötletet, de látom, hogy úgy picit szégyellősebben adják elő, vagy hogy mondom, hogy figyelj, mutasd meg, és akkor meg eljátsz, és nagyon klassz.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Felejthetetlen repülés a swing alapjaira támaszkodó modern jazz és a third groove-ok tájai fölött. Október 16-án a Budapest Modern Jazz klubjában a számtalan zenei díjjal kitüntetett hazai szaxofonos Tóth Viktor legifjabb zenekara a Skylark Metropolitan lép színpadra. A koncerten gitár és altszaxofon felelgetése, heves bőgő szólók és a hip-hopos ritmusok mellett meg annyi zenei meglepetésre számíthatunk. Tóth Viktor mellett a formációban Cseh Péter gitáros, Orbán György nagybőgős és Csízi László dobos lesz hallható. Újabb kitűnő eseményt ígér a Fidelio Jazzest programsorozat. Október 20-án a főváros legendás jazzklubjában a tavaly alakult Tacet Jazz Quintet lép színpadra. A koncert gerincét a szaxofonos fólista Gergely Edward saját szerzeményei alkotják, melyekben a klasszikus standardek, a hard bop világa, valamint többek között Art Blakey és a Jazz Messengers hangulata is markánsan érződik. Az esten Nagy Cirok Csaba szaxofonon, Szabó Gergő a pillentyűknél, Pap Tamás bőgőn, Majsai Roland pedig a dobok mögött lesz látható. Szenvedély, elegancia és karakteres női hangok egy különleges jazz ünnepen. Október 30-án a főváros jeles kulturális központjában a Gypsy Jazz Band vendégeként olyan hazai kiválóságok állnak mikrofon mögé, mint Szulák Andrea, Hernádi Judit, Miriam Lakatos, Miheller Mirtil és Tarján Zsófi. És persze Kamarás Iváról se feledkezzünk meg.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Dave Form Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően Kerek születésnapja alkalmából Borbély Mihály kétszeres koncertje, majd a Borbély Mihály Balkán Jazz projekt fellépése hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Megjelent a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt Szijjártó Péter. Több száz medvét lőhetnek ki Romániában. Folytatódik a meleg őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Meghallgatta Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autógyártónál vállalt pozíciója és annak nemzetbiztonsági kockázatai miatt idézték be. Szijjártó Péter az ülés előtt azt mondta, hogy a gyárépítéshez adott kormányzati támogatások mértéke nem haladta meg a hasonló beruházásokét, és nagy sikernek tartja, hogy Magyarországra került a BYD európai gyára. A zárt ülés után a Tiszást Szakó Cirbus Pál arról beszélt: maga az a tény nemzetbiztonsági kockázat, ha valaki több mint egy évtizedig volt külügyminiszter, és a felhalmozott tudást, információt elviszi egy magáncéghez. A bizottság fideszes tagja, Horváth László viszont úgy nyilatkozott, hogy nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot Szijjártó Péter BYD-s munkavállalása. A Megyei Jogú Városok Szövetsége részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban. Különösen annak meghatározásában érdekelt, hogy az önkormányzatok mely feladatokat, milyen finanszírozás mellett végezzenek a jövőben, közölte a szövetség elnöke. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere miután egyeztetett Lőrinc Viktória vidék és település fejlesztési miniszterrel, elmondta: a 25 megyei jogú város vezetője az idei évre vonatkozóan azt kérte, hogy arányosan kapják meg azt a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. Tovább folytatódnak a franciaországi diák tüntetések, de a múlt héthez képest már kevesebb intézményben. A fiatalok elsősorban az eszköz- és tanárhiány csökkentését követelik. A demonstrálók több városban is összecsaptak a rendőrökkel. Lenzben egy 15 éves fiú súlyosan megsérült, amikor felrobbant a kezében egy könygázgránát. A francia oktatási miniszter közölte, a céljuk az, hogy szerdától fokozatosan mindenhol újrainduljon a tanítás. Drónokkal és légibombákkal támadta az orosz hadsereg Harkivot. Ukrajna második legnagyobb városában 3 meghaltak és 39-en megsebesültek. Az oroszok éjjel Odesszát is bombázták, a légicsapásokban több ipari és kikötői létesítményben keletkeztek károk, de sebesültekről nem tudni. Feltehetően dróntámadás okozott tüzet egy török gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren. Az eset Románia gazdasági övezetében történt, sajtóhírek szerint egy ember meghalt, egy eltűnt, 11 tengerészt kimentettek. A román államfő aláírta a medveállomány ritkítását lehetővé tevő törvényt, amely csaknem 860 nagyvad kilövését engedélyezi. További 110 medvét akkor lehet levadászni, ha embereket veszélyeztetnek. Romániában a medve populáció jelentősen túlszaporodott, az egyet szám 10 és 13 ezer közöttire tehető. Az elmúlt években rendszeressé vált, hogy medvék bukkannak fel a településeken, és jelentősen megnőtt a medve támadások száma is. Napos, száraz, késő őszi idő lesz holnap is. A Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Éjszaka általában 1-8 fok valószínű, de helyenként gyenge fagy is lehet. Holnap délután 22-26 fok várható.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

survive somehow.

0: Jazznapló.
1: A jazz történet még a valaha volt legfiatalabb jazz világsztárját is számon tartja. Joey Alexander, indonéz zongorista, nem kevesebb, mint 11 évesen robbant be a jazz világába. 2015-ben 3 Grammy jelölést kapott, ami példátlan ekkora korban, nem véletlen, hogy többek között Herbie Hancock és Wynton Marsalis is felfigyelt tehetségére. Első albuma, a My Favorite Things, azonnal a Billboard Jazz lista élére került. Játéka hihetetlen érettségű, sokan újkori csodagyereknek nevezik. Koncertjein gyakran improvizál, bebopot és klasszikus darabokat vegyít. 2016-ban már a Grammy gálán is fellépett.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Dave Form Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően
3: kerek születésnapja alkalmából Borbély Mihály kétszeres koncertje, majd a Borbély Mihály Balkán Jazz projekt fellépése hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
4: A Bebop Podcast a MIPA Jazz tematikájú podcastje, ami megjelenik és utólag meghallgatható a MIPA közösségi média felületein. Fantasztikus zenekarokkal és előadókkal találkozhatunk koncerteken, fesztiválokon, rendezvényeken, de hogy milyen munka van amögött, hogy egy produkciós színpadra kerüljön, illetve hogyan jut el a művészhez a megrendelő, a papírmunka és a szervezés terhe hogyan oszlik el, az már kevésbé átlátható a közönség számára. Mai vendégeink itt a Biba Podcastban olyan zenekarokat és előadókat képviselnek, mint például Sárik Péter, Szőke Niki, Kozma Orsi, Berki Tamás vagy Zóra, a Jazz Boys, és még sorolhatnánk. Nagyon nagy szeretettel üdvözlöm itt a podcastban Reinhardt Szuzánnét, illetve Pécsi Szabó Dénest. Nagyon örülök, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és egy ilyen kicsit olyan podcastnak vágunk neki, ami még eddig, megmondom őszintén, nem volt soha, tehát mindig zenészek ültek velem szemben, illetve olyan volt már, hogy olyan újságíró, aki a műfajjal foglalkozott. Úgyhogy én magam is nagyon kíváncsian várom ezt a beszélgetést, hogy mi az, amit még én is megtudhatok arról, hogy mi van a háttérben. Mi kell ahhoz, hogy egyrészt egy általatok képviselt előadóból valóban olyan művész legyen, akire kíváncsi a közönség, illetve hogy az megvalósuljon, amit ő adott esetben elképzelt, és ti ebben mennyiben tudjátok ezeket az előadókat támogatni. Na, hát akkor vágjunk bele, hogy hogyan lettetek azok, amik lettetek. Ez volt az elképzelésetek mindig is, vagy valahogy ide sodródtatok, és ti sem gondoltátok volna mondjuk még 20 évvel ezelőtt, hogy ezzel fogtok foglalkozni?
5: Hát üdvözlöm a hallgatókat. Én teljesen véletlenül kerültem ebbe a szakmába bele, és én nem is Budapesten kezdtem, hanem annó Miskolcon. Miskolcon nőttem föl, és ott volt egy remek szervezőiroda, és én ott kezdtem az én pályafutásomat. Titkárnői állásra jelentkeztem. Akkor még nem tudtam, hogy mivel foglalkozik a cég, így alakult, bekerültem, és ott nagyon sokat-sokat tanultam, és akkor idővel Budapestre kerültem. De nem volt tudatos.
6: Nálam se volt tudatos tulajdonképpen, véletlen okozta ezt. Én foglalkoztam filmekben, costume supervisor voltam, a Szakás Györgyi jelmeztervezővel dolgoztam nagyon sok filmben.
4: Pont most osztotta meg a Sár Tamása, hogy milyen csodálatos díjat kap, úgyhogy innen is gratulálunk neki.
6: Igen, gratulálunk neki, és üdvözlöm. Illetve borbizniszben voltam, volt egy borászatunk, aminek a marketingjét, a kereskedelmét, meg nagyjából mindenét én intéztem, és innen érkezett 2012. decemberében egy felkérés az Ivan and the Parazol zenekartól, akiket ismertem személyesen, sőt még egy ilyen nagyon rövid kis zenei közös múltunk is van, és megkérdezték, hogy szeretnék-e elmenni velük Amerikába. Én akkor egyszer már 3 éve, még ezelőtt nemet mondtam arra, hogy menedzserük legyek, hiszen felsorolt dolgokkal foglalkoztam, de amikor azt mondták, hogy hát menjek ki velük Amerikába és képviseljem őket, akkor mondtam, hogy hát persze, hát kimegyek veletek Amerikába, hát miért ne? Én azt a munkát elég komolyan vettem, kimentünk a South by Southwest Fesztiválra 2013 márciusában, és hazajöttünk egy elég jó szink szerződéssel, amiért elég sokat dolgoztam, fogalmam se volt, hogy mit csinálok. Tehát, hogy ezt szeretném leszögezni, hogy ötlet. Ne, azt se tudtam, hogy van konferencia rész, ahol zeneipari szakemberek beszélnek, meg beszélgetéseket tartanak, lehet találkozni. Ezzel sem voltam tisztában, viszont az élet az úgy nagyjából megtanított, mert én ott kint ezen a showkészen a parazollal abszolút belekerültem a mélyvízbe, és nem is nagyon szerettem volna ebből a medencéből már kimászni.
4: Egyébként után. A bor bizniszben összeszedtél tudást, azt picit át lehetett konvertálni az, hogy tehát eladod a minőségi bort, és mondjuk azt mondod, hogy eladsz egy minőségi muzsikust, abban van egy pici átfedés a két...
6: Hát köszönöm, hogy te mondtad helyettem, de igazából igen, én csak azzal tudok dolgozni, amiben hiszek. És a Szakás Györgyi jelmezei, vagy a minőségi bor, illetve azok a zenészek és zenekarok, akikkel dolgozom, az csak azért működik, sok felkérésre sajnos nemet kell mondjak, akkor is, hogyha sokkal több pénz, vagy sokkal nagyobb potenciális közönség van egy-egy előadóban.
4: Ha nem hiszel benne, mert nem tetszik, nem
6: hát
4: tudsz vele azonosulni.
6: Hiszek benne, csak
4: nem azonosulsz.
6: Én nem tudom úgy eladni, hogy én nekem az szerintem az egyik erősségem, hogyha sok gyengeség mellett természetesen, hogyha valami tetszik, akkor azt úgy el tudom mondani valakinek, hogy ez miért nagyon jó, és csak így tudok egy előadóval dolgozni, mert így hiszik el nekem a promóterek meg a fesztiválok, hogy amiről beszélek, az tényleg jó.
5: Emberekkel dolgozunk, és azt gondolom, hogy az alfa és az omegája mindennek a tisztelet. Tehát, hogyha tisztelet nincs, szerintem semmi nincsen. És hogyha hiszünk valakiben, szerintem ott megvan a tisztelet. Mind a két félnek nagyon tudnia kell a határait és a kereteit, tehát tudnia kell az előadónak azt, hogy ő mit akar, és egy menedzsernek, értékesítőnek, bookingosnak, mert egyébként már ez a fogalom is egy kicsit, de számomra már nagyon értelmezhetetlen ez a menedzser bookingos, mert mondjuk 20x évvel ezelőtt, amikor én kezdtem ezt a szakmát, egy szó volt a zenekari képviseletekre, menedzser. Aztán valahoz egy kicsit felhígult, már van külön sajtós, van külön bookingos, koncertszervező. Dénes, segíts nekem, ha van még valami más. Ezt régen egy ember csinálta. Ez most már felhigult. És tehát tudni kell azt, hogy kinek milyen képességei vannak, milyen kapcsolatrendszerrel rendelkezik, hol tudja elhelyezni azt a terméket a zeneipari piacon, van-e kedve hozzá, és a Dénes azt mondja, aki mondta, szeresse azt az előadót, szeresse, tisztelje, mert emberekkel dolgozunk, embereknek értékesítünk, az előadó közönségnek játszik, ezt nem lehet gépiesen, szerintem szimplán matek miatt, matekkal, az, hogy a matek legyen a végpontja valaminek, ezt nem lehet így csinálni. Nem tudsz
6: róla, illetve lehet, csak valaki képes rá, valaki nem. Én például nem, de úgy látszik, akkor tesszük.
5: Nem megy.
6: Most a menedzser dologra reagálok. Hát igen, Magyarország az egy objektíve nézve a világhoz képest egy nagyon pici piac. Ezzel nem tud mit csinálni. Ez adott, és ezért egy pici piacon egészen máshogy tud működni egy kicsi ipar, mint egy nagy globális piacon. Egy nagy globális piacon egy már közepesen futó előadónak is 10 fő stábja van, egyszerűen azért, mert annyi feladat van, hogy ezt ennyi ember tudja csak ellátni. A magyar piacon pedig ezért egy általános dolog, hogy a menedzser mindent csinál. Ez egyébként a mai napig is így van, szóval, hogy Szuzán, amit mondott, az teljesen megállja a helyét, és ahogy egy-egy zenekar kinövi a klubokat, és elmegy egyre nagyobb koncerthelyszínekre, úgy azért most már jönnek be szereplők, például mi is az általam képviselt zenekarokkal, most már azért többen vagyunk, és van valóban PR-es, van az, akik kezeli a hirdetéseket, van, aki a turnét menedzseli, és akkor nekem egy ilyen nagy átfogó menedzsmentet kell ellátnom, de hát nyilván azért egyébként lenne még hely bőven segítségnek.
4: Igen, pont azon gondolkodtam, hogy már elnézést, hogy saját magamról beszélek, hogy tőlem nagyon sokan megkérdezték, hogy nekem van-e menedzserem, és hogy nem. És azt mondtam, hogy én úgy tudom elképzelni, de majd most ez egy kérdés is felétek, hogy szerintem Magyarországon nagyon kevés olyan ember van, akinek igazából szüksége van menedzserre, vagy legalábbis lényegesen kevesebb, pont a piac picisége miatt, mint mondjuk Nyugat-Európában vagy Amerikában. Ráadásul, ha valaki annyira sok rétűen jelen van bizonyos helyzetek, mint például én, hogy színházban is dolgozik, meg mondjuk szinkronizál időnként, koncert szintje is van, meg nem tudom én, hogy akkor azt összetudná nálam jobban fogni egy külső valaki. Biztos egy zenekarnál, akik azzal foglalkoznak, és nincs más. Ők a Beatles, és akkor onnan nincs kilépés, és nincs külön történet, hanem akkor ott el tudom képzelni, hogy oda kell egy ember, nem egy 5-10-15, nem tudom. De egyrészt, hogy ez egy olyan furi piac ettől, hogy picit ilyen beszűkült, ez az egyik. A másik kérdésem pedig az, hogy pont attól, hogy ennyire kicsi, hogy volt-e már olyan érzésetek az életetekben, hogy sokkal többet el tudnátok képzelni az adott előadónak, de egyszerűen gátat szab ez a, ide, hogy ide lettünk, ide lettünk.
6: A második kérdésedre az a válasz, igen? Hogy minden, csak minden alkalommal ezt érzem. Igen. Az elsőre meg nem átadom a lehetőséget. Gondolod?
5: Mi is volt az első, hogy szüksége van-e?
4: Hogy valóban annyi embernek kell-e menedzser, vagy lehet, hogy elég, ha csak van egy bookingos, aki leköti a nem tudom milyeit.
5: És már megint itt van ez a szó, hogy vagy bookingos, vagy menedzser. Ez általában egy ember szokott lenni. Szerintem mindenki eldönti magának, magában, hogy mire van szüksége. Például a nálam lévő művészek, minden művész alkot. Alkotó. Az a feladat, hogy alkosson, dolgozzon valamin. Tehát ez egy irtózatosan időzabáló tevékenység alkotni valamit. Na de hát mellette pörögnie kellene a fellépéseknek, ugye a buliknak ki csinálja ezt. Én inkább tartom magam koncertszervezőnek, bookingosnak, mint menedzsernek, a mai értelemben vett menedzser szónak. Mit akarok ezzel mondani? Terhet veszünk le egy művészről maximálisan, és nekem van egy veszőparipám, amihez én nagyon kőkeményen tartom magam, az pedig az, hogy egy művész alkosson, és ne alkudozzon a saját árára. Tehát itt vagyunk ugye az megrendelő és a művész között. Ez egy nagyon szép feladat is tud lenni, de nagyon sokszor rengeteg nehéz pillanatokat is tudunk ám kapni rendesen. Ugye egyszerre vagyunk, szerintem én legalábbis pszichológus és értékesítő, két eltérő kvalitásokat megkövetelő szakma ez, és ez nem lehet egy művészre ráterhelni egyáltalán. Ideje sincsen rá, nem ez a dolga, illetve nem az a dolga, hogy kapcsolatrendszert építsen. Ez egy... Nem feltétlenül igaz az, hogy ha valami jó, akkor az pörög. Nem feltétlenül igaz. Ha valami nem jó, tehát nem találkozik a művészet a közönség igényével, abból nem lehet semmit se csinálni. De az a része sem igaz, hogyha valami nagyon minőségi és nagyon jó, hogy az egy jó értékesítő, egy jó kollég, jó menedzser nélkül elég fellépés számot tudna produkálni. Tehát ezért vagyunk szerintem mi. Illetve az objektivitás. Tehát egy művésznek teljesen más az érzelmi világa, mint egy hétköznapi átlagos embernek. Egy alkotó önmagát kifejezni minden áron, bármi áron akaró művész nem lehet összehasonlítani egy racionális lábakon álló értékesítővel. Ez a feladat. Nekem azt gondolom, hogy ez a feladatunk, objektívnek kell, látni kell a piacot. Látni kell azt, hogy a művész azt gondolja, hogy ő itt van, tehát ők teljesen más világban élnek. Nekünk meg őket abszolút a realitás talaján kell tartani, ha egy jó menedzser vagy. Ha jó menedzser vagy, akkor a tiszteletre itt megint visszatérnék, hogy tisztelitek egymás határait, tudjátok, hogy ki mire képes, tudjátok, hogy mit tudsz kihozni a másikba, ezt egy menedzser, egy jó bookingos tudja, látja, hogy mit tud nyújtani annak az előadónak. Nagyon fontos ez, mert sajnos nagyon sok olyan kollega van, aki bevállal mindenféle ígéretekre akármilyen munkát, és aztán nem tud teljesíteni. Igen. Mert nincs meg a megmérettetés. Nem hajlandó konfliktusba kerülni egy előadóba. Ugyanis az előadó sokszor is tisztelet a kivételnek, mert van ilyen, nem látja magát objektíven. Egyáltalán nem. Nagyon-nagyon-nagyon.
4: De például ti föl tudjátok azt mérni, most ez egy konkrét kérdés, hogy mondjuk tételezzük fel, hogy te képviselsz engem, és nekem vannak szívügyeim, hogy igazság szerint oda még én ingyen is elmennék, mert nekem az valamiért annyira fontos, hogy olyankor is te mondjuk kötöd ezzel betakaróhoz, hogy mi az én gázsim, vagy te tudod, hogy az engem építene, hogyha én ott föllépnék, és adott esetben azt mondanád nekem, hogy figyelj, most eladtalak, de itt nem fogsz annyit kapni egyébként, mint szoktál, de én úgy gondolom, hogy itt neked ott jelen kell lenned, vagy tudod, hogy én magam is azt mondtam volna, hogy mindegy a gázsi, itt én ott akarok lenni, és menjünk.
6: Jó a kérdés. Mindenhez csatlakozom, amit a Susan mondott az előbb, az kiegészítve. Igen, tehát először tisztában kell lennie annak, azzal az előadónak, és közösen a menedzserrel, ezt meg kell beszélnünk, hogy mi a cél. Mert enélkül nem lehet elindulni. Hogyha tudjuk, hogy mit szeretnénk, egy zenekarnál megkeres engem egy zenekar, azt mondják, hogy akkor, hogy dolgozzunk együtt, és egy pillanat is válaszolok a kérdésedre, és akkor azt mondják, hogy legyen sok koncert, és aztán elkezdünk beszélgetni, és kiderül, hogy de egyébként a dobos az másfél év múlva el akar költözni Angliába, a másik meg, hogyha befejezi a sulit, akkor el fog menni, nem tudom. Szóval, és tehát egyszerűen mi a cél? Ha van egy cél, és megvan közösen beszélve, hogy akkor mit szeretnénk egy év múlva, mit szeretnénk három év múlva, mit szeretnénk öt év múlva, úgysem az lesz. De akkor ahhoz képest akkor tudunk egy stratégiát építeni, és a stratégia arra kell, hogy legyen mit megváltoztatni, amikor a realitás beüt. Na most ilyen szempontból, hogyha van egy lehetőség, ami mondjuk nagyon sokat fizet, de nem tetszik annyira, vagy egy olyan lehetőség, ami pedig egyáltalán nem hoz pénzzel, sőt pénzbe kerül, de mégis a célunk elérésébe előrevisz, akkor ez egy mérlegelés kérdése, ezért az ár az mindig csak egy faktor. Hát erről szól a mindennapunk, mert igazából sokkal több olyan lehetőség, vagy koncert van, ami igazából nem hoz semmit, de jó lehetőség. Igazából az ember a jó lehetőségek között úszkál, és néha-néha egy pici pénzt is keres, de hogy legalábbis azon a szinten, ahol mi vagyunk, mert azért ezek az előadók nem a Budapest Parkot töltik meg, viszont én azt gondolom, hogy olyan kulturális értékkel bírnak, amit nekem nagyobb elégedettséget okoz, mint mondjuk, hogyha megtöltenénk a Budapest Parkot, bár egyébként nem azt mondom, hogy nem szeretnénk, de ez a cél, ez is többek között, de nem minden áron. Egy jó előadóval úgy lehet jól együtt dolgozni egy menedzsernek, hogyha értik egymást. Hogyha van egy olyan fokú intelligencia, nagyon sokfajta intelligencia van, mindenkinek más irányba terjed ki a tehetsége. Ha van egy olyan intelligencia, ahol fölismerjük azt, hogy mi az, amit mi tudunk, és mi az, amit a másik tud. Én például 1000 dolgot nem tudok, és akkor azt szoktam csinálni, hogy megpróbálok megkérdezni olyat, aki szerintem, az én megítélésem szerint az adott témakörben jobban ért hozzá, kérem a segítségét. Az is egyfajta intelligencia, hogy az ember azt felismeri a határait. Hogyha az előadó és a menedzser között van egy szimbiózis, és egy hajóban ülnek, és nincs belül semmilyen fajta versengés, egyébként ez előfordul, de akkor lehet, hogy azzal a személlyel az adott menedzser nem jó. Egyébként az is lehet, hogy valakihez senki nem illik, ilyen is van. Attól függetlenül, hogy a világ legtehetségesebb zenésze, de egyszerűen lehetetlen.
4: Nincs kémia. Igen, lehetetlen nem lehet vele dolgozni.
6: Igen, tehát hogy nem, és egy utolsó mondat, és aztán befejezem ezt a hosszú monológot, elnézést kérek. A 21. században, az elmúlt 20-30 évben többet változott a világ, mint bármikor ilyen rövid idő alatt. És ebben a világban most tulajdonképpen az a reneszánsz ember, az, aki sikeres, aki mindenhez egy kicsit ért. És egy művésznek az a feladata, hogy alkosson, hogy reagáljon, hogy reflektáljon, és előadja magát. És azért én azt gondolom, hogy ma már nem lehet egy művész igazán sikeres, hogyha csak ebben jó. Viszont, hogyha van egy jó partnere a menedzsmentbe, akkor az a csapat az sokkal jobb esélyekkel indul.
4: De adott esetben van olyan típusú feladat is, most például látsz egy kislányt itt a műpában énekelni, 16 éves, elképesztően tehetséges, valamelyik koncerten lehetőséget kap, épp itt vagy látod, és látod benne a potenciált, vagy látjátok benne a potenciált. És azt mondjátok, hogy hát igen, föl kéne öltöztetni rendesen, mert tudod, hogy ez elengedhetetlen, picit meg kéne vágni a haját, ki kéne találni egy fazont, kéne mellé egy olyan zenei stáb, aki kitalálja hogy mi az, ami neki legjobban illik. Tehát, hogy Létezik ma Magyarországon ez a típusú történet is? Vagy ez nagyon specifikusan nyugat-európai vagy amerikai, hogy ilyen nulláról valakit fölépítgetnek, mert valaki úgy gondolja, hogy ott a tehetség, de kell neki ilyen értelemben is a segítség.
5: De jó kérdés ez. Nagyon jó kérdés. Szerintem ilyen ez ritka, mint a fehér holló. Egyrészt, hogyha 16 évesről beszélünk, ott szülői beleegyezés kell. Ez jó, már egy nehézségi faktor. Ez már egy nagyon nehézségi faktor. Ahogyan a Dénes nagyon jó felütötte. Annyit változtunk akár nem csak, hogy az elmúlt 20 évben, az elmúlt 5 évben, vagy az elmúlt 3 évben, vagy hogy egy évvel ezelőtt berobbant a mesterséges intelligencia. Az, hogy mondjuk én még akkor nem, hát élni lehet, hogy éltem, de közöm nem volt még ahhoz az időszakhoz, de amikor lemezkiadók voltak, volt egy-kettő az országban, és ők voltak az urak, ők voltak az abszolút perdöntők mindenben, amikor rajtuk múlott az, hogy kiből tesznek egy aranylemezes, patinalemezes előadót, vagy kiből nem, ki teheti be oda a lábát, ki adhat koncertet. Ez a világ elmúlt. Ilyen nincsen már. Van helyette YouTube, TikTok, online felületek, ahol az előadók ma mindent meg tudnak tenni magukért, önmagukért, hogy felkerüljenek valahogyan erre a zenei palettára, mindent. Tehát ez a nagy, hatalmas nagy előnye szerintem ennek a rohamos, robban, rakétaszerű fejlődésnek, online fejlődésnek a mostani időkben, hogy nem függnek az előadók, vagy bár senki nem függ senkitől, aki kitalálja, hogy ő híres akar lenni, híres tud lenni. Ugye ezt nyilván szerencse kell hozzá, meg találkozni, mindig azt mondom. Nem én döntök, nem a menedzser dönt.
4: Persze.
5: Nem a lemezkiadó dönt, a közönség dönt. Lehet, hogy 30-40 évvel ezelőtt igen, lemezkiadó döntött, mert ő volt az a mindenható. Most már nem. Meg tudsz érte dolgozni. Ha érdekes vagy, valamiért szimpatikus vagy a fiatal, tehát teljesen mindegy, hogy kinek, sikeressé tudsz válni bárki nélkül. Az már egy külön történet, hogy meddig, hogyan, miért.
4: De nyilván, hát és
5: meg, hogy bizony, meg kell.
6: Mert itt azért az egy fontos dolog, hogy igen, elmúlt az az időszak, amikor voltak a lemezkiadók, mint urak, és ők döntötték el, hogy melyik az a 20 előadó, aki kap lehetőséget. Ez nemzetközi szinten is így volt, és abból a 20-ból beraktak pénzt, abból egy jött be, a 19-et droppolták, de az egy az annyi pénzt hozott, hogy mindent
4: elfért a többi is ott.
6: Ma elvileg ez egy nagyon demokratikus dolog, mert igen, valóban az emberek figyelméért a social médián harcolhat egy előadó. Na de most az algoritmus az úr egyrészt, ami egyébként ugye már önmagában csorbítja azt az esélyegyenlőséget, hiszen egy Magyarországon lejátszott YouTube videó kevesebbet fizet, mint egy Londonban vagy New Yorkban lejátszott YouTube videó, de nem is csak ez a lényeg, hogy ez a fajta figyelem most mennyire tud ráirányulni, és milyen fajta tehetségekre. Ugye nagyon sok fajta tehetség létezik, de azért ma látható az, hogy minél extrémebben tűnik ki valaki valamivel. Azzal, hogy három feje van, és igen, akkor ebből csinál egy ügyet, vagy azzal könnyű kitűnni, és azzal könnyű a figyelmet megragadni, és akkor egyből ott van rajta a sok-sok-sok követő, és akkor nála van a figyelem. De ez nem biztos, hogy kedvez egy csomófajta előadónak. Nem hiszem, hogy önmagában ez a folyamat, ez előnyben részesít mondjuk egy jazz előadót, akinek egy kicsit mélyebb üzenete van, vagy nem fér bele a mondandója 15 másodpercbe. Ez van, tehát hogy most, ha valaki, aki valami 15 másodperc alatt állít és hangos, akkor az sikerrel jár, de az nem biztos, hogy az a jó, vagy az a minőség. Nekünk az is a dolgunk, hogy mint a véres kardot hordozzuk körbe az országba és a világba azokat az előadókat, akik az én saját szubjektív megítélésem szerint megérdemlik a figyelmet. És ezért ez egy úgymond nemes küzdelem, mert én azt gondolom, hogy az én általam képviselt előadók fantasztikusak, és mindenkinek őket kéne hallgatnia, és akkor is fogom ezt képviselni, amikor egyébként sokkal könnyebb dolgom lenne eladni valami mást.
4: Egyébként pont azt néztem, időnként belenézek a zenei kínálatba, hogy kik most a őrületes nagy sztárok különböző stílusban, és hát finoman fogalmazva nem nagyon tudok azonosulni a többségükkel, és amit mondtál, hogy tök érdekes, hogy most tényleg név nélkül tök mindegy, van egy New Yorki lány, óriási ilyen rapper karriert fut be, egy nem létező alkattal, már bocsánat, tehát azt gondolnád, hogy kell egy ilyen, hogy akkor viszont legyen, nem tudom, olyan nagyon, nem tudom, nagyon olyan dögös, vagy izé, olyan picike is, olyan kicsit olyan amorfis, olyan kicsit nem tudom én, a szövegei se túl érdekesek, de összeállították három olyan lányal, akik most viszont nagyon menők, és akkor onnantól kezdve már ő is egy kicsit, és látom a letöltés számokat, amivel nem lehet vitatkozni, hogy 30 millió, vagy 300 értetet. Azon nem lehet azt mondani, hogy, hogy hát, jó, de hát ez nem tudom én, hogy ezt csak azért mondom, amit itt most fölvázoltál, hogy sokkal egyértelműbb kiválasztódási rendszer volt mondjuk egy 50-60 évvel ezelőtt. Tehát ott akkor azt lehetett látni, ha visszakeresünk, hogy mi volt a 60-as, 70-es, 80-as, 90-es években, a lányok énekeljenek csodálatosan, lehetőség szerint legyenek nagyon szépek, még annál is csinosabbak, és akkor már tulajdonképpen egy jó slágerrel nyert ügyük volt. A fiúk legyenek olyan pofátlanul, olyan kis szukik, meg olyan dögösek, meg nem tudom, és azért jól álljon a kezükben a gitár. Most az általánosságokról beszélek, tehát nem, nyilván voltak akkor is extrém dolgok. És amit te mondasz, hogy valóban ma már nincs ilyen, hogy ezt ennyire behatároltan lehetne kitalálni, hogy ha összehozok egy ilyen zenekart, amiben öt csinos lány van, vagy három csinos fiú, akkor az feltétlenül sikeres lesz. Mert a mai trend valami egészen mást mutat. Tehát, hogy az én 57 éves szememnek így nagyon, amit egyrészt ez a 15 másodperces történet, azonnal és gyorsan, és villódzva, és fölfoghatatlan tempóban, és nem tudom mi, miközben mondjuk a Frank Sinatra ott állt a Dean Martinnal egy kamera előtt, egy kamera állással, és pusztán csak egy fantasztikus big band előtt énekeltek, és csodálatos volt. Ma már ennél sokkal bonyolultabb a sztori, hogy ki az, akire egyszer csak azt mondja a közönség, hogy wow.
5: Trendek voltak, vannak, mindig is lesznek, ezt nem mi döntjük el, ezt valahogy a közönség így érzi, hogy most neki ez tetszik. Itt a szerintem a kérdés a hosszú távban van, hogy tényleg gombamód jönnek elő a youtuberek, vagy az olyan instasztárok, tiktokstárok, akiknek hirtelen egyszer csak arénát tölt meg. És nem minősítek ezzel. Megtölt egy arénát, vagy megtölt egy MVM Dome-ot. Pikpak. Meddig? Ugyanis a trenddel szerintem együtt jár a divat szó is. És a divat szó az nem a klasszikus divatról beszélek most, hanem az ilyen egyszezonos, kétszezonos hullámokról beszélek. Nem biztos, hogy az hosszú távú lesz. Tehát nem is tudom, beszélhetnék egy örök Fenyő Miklósról, vagy egy örök Demjéről, vagy tényleg ők a mai napig dübörgő teltházakat csinálnak. Nem változtattak stílust, valamiért ők működnek. Akik most csinálnak dübörgő paplászló sportanérát, arénát, vagy bármi mást, nem biztos, hogy 5 év múlva még itt lesznek velünk. Sőt, lehet, hogy 3 év múlva.
6: Ez az ő hibájuk.
5: Igen, szóval, hogy a trendeket mondanám, hogy most ezt éljük. Tehát van, amit most felkapna. Nagyon sokan járnak azért koncertre, mert trend. Nem azért, mert élvezik a zenét, hanem hát, mert trend.
6: Én nem így látom. Én azt gondolom, hogy azt látják, ugye most a régen ugye volt egy tévécsatorna, két rádió, és kész. És akkor azon szólt, ami szólt, az volt a híres. És akkor azt mindenki tudta. Tehát voltak olyan előadók, amit kérdés nélkül mindenki ismer. Persze, mindig lehet mondani, most van egy Taylor Swift, amit tulajdonképpen mindenki ismer, de hogyha megnézzük, olyan szinten diverz a piac, hogy, és ez nem csak a zene, hanem minden szempontból, hogy lépten nyomon megtölten, arénát tölt meg olyan előadó, akiről mi hárman, meg itt a... Nem is életünkben nem is hallottuk, de ott van 10 000 ember, és örjöng, és másnap pedig egy másik 10 000 ember fog örjöngeni egy másik előadóról, akire szintet, hogy tulajdonképpen tele vagyunk most már ilyen szubkultúrákkal, és ezek most ugye a világháló, meg az internet, meg a social media segítségével mindenki megtalálja a maga platformját, a maga kis zsebét, amiben, vagy kis pici szubkultúráját, amiben ott vannak a többiek, akiknek azt tetszik éppen, amit ő csinál. Ez egyébként önmagában így elmondva nem egy rossz dolog. Ami nehézé teszi, az, hogy semmifajta kuráció nincsen, és ez persze egy elitista hozzáállás, mert hogyha valaki kurál, akkor az annak az ízlése, tehát hogyha mondjuk itt vagyunk a Művészetek Palotájában, és itt van egy műsor, akkor annak van egy kurálása, és akkor annak lesz egy közönsége, és az lehet, hogy nagyon komoly értékeket hordoz, és ez egy kicsit kezd elveszni a világból önmagában így nagyban nézve, ami pedig szerintem komoly veszélyeket jelent, és egy kicsit azt érzem, hogy a mi munkánk az pont az, hogy valamilyen szinten megtartsa ezt a kurálást. De hát ez megint egy olyan dolog, hogy én ki vagyok, hogy elmondjam, hogy mi a jó. Én csak azt tudom elmondani, hogy szerintem mi a jó, és az App Music szerint mi a jó, és akkor utána...
4: Én erről egy nagyon édes családi sztori jut eszembe, az én gyerekem apukája is zenész, meg a nagypapa is az volt, és... ahogy azt említettem, a testvérem, itt az még előtte beszélgettünk a testvérem, aki teljesen civil, egyszer megkérdezte az én volt férjemet, hogy de most akkor figyelj már, mondd már meg nekem, Pistő, hogy akkor ez úgy van, hogyha most mi hallgatunk itt zenéket, és akkor te egyszer csak azt mondod az egyikre, hogy hát ez nem igazán, és akkor a másikra meg azt mondod, hogy az igen, akkor most ez azt jelenti, hogy akkor ez egy valid vélemény, tehát hogy ezt nekem egyet kell értenem, hogy ez egy létező történet, hogy ezt objektíven is meg lehet ítélni, és akkor Pisti azt mondta, hogy igen. És hogy ez tényleg így van, tehát hogy azért nem vagy nagyképű, én azt gondolom, mert ezt most csak erre reflektálva mondom neked, hogy azért szoktunk így szerénkedni, hogy jó, hát igen, az én ízlésem szerint, meg minden. Nem, igenis, szerintem vannak ebben a bármennyire is ízlésről nem vitatkozunk. Én mindig azt szoktam mondani, felőlem bárkinek tetszett az XY, azzal nem vitatkozom. De azon igen, ha ő azt mondja, hogy az jobb, mint a Stevie Wonder, és nem az.
6: Milyen akkor... szempontból jobb? Mert az objektivitás az
4: de
6: ugye...
4: De ha minden szempontból rosszabb, akkor én belállok a vitába.
6: A hangszeres tudásban
4: például,
6: nézzük meg,
4: ami pedig, például egy alapvetés.
6: Üzenetben. Hát persze, hát nálam
4: is. Például ez egy alapvetés.
6: Igen, nálam is, csak hogy azért mondom, hogy azért, mert valaki egyetlen egy hangszeren sem tud játszani, és mégis zenei koncertet ad az arénába.
4: Igen, nem tudok vitatkozni, mert ott
6: biztos,
4: van...
6: hogy rossz, az
4: igen,
6: csak más.
4: Hát ott van a más. Az más kérdés, engem nem érdekel, de értem, hogy azon nem lehet vitatkozni, hogy mit tudom én, a Bob Dylan, az nevezzük zenésznek, miközben nyilván egy bizonyos, hogy fogalmazzak, tehát nem menne át a szűrőn nagyon sok helyzetben.
6: Azt gondolom, hogy...
4: De hát az.
6: Igen,
4: hát
6: azt gondolom, hogy...
4: Nem vitatkozunk az.
6: Muszáj,
4: igen.
6: Muszáj lerakni olyan alapokat, amikre azt mondjuk, hogy egy kultúrának ez az alapja, azt mondjuk, hogy ez az, ami megkérdőjelezhetetlen.
4: Így van.
6: És mondjuk, hogyha Bob Dylant említetted, akkor Bob Dylan megkérdőjelezhetetlen
4: így
6: szerintem
4: van.
6: Is, pedig
4: abszolút.
6: Mondjuk, hogy énekel
4: hát
6: szerencsétlen.
4: Hát köszönjük szépen, igen.
6: De közben milyen fantasztikus így az, amit őt lerakott,
4: igen.
6: De ha megnézed, akkor ma mondjuk egy Magyarországon egy Bob Dylan már nem biztos, hogy átmenne a szűrőn sok szempontból, akár fellépni bizonyos intézményekben, nem biztos, hogy engednék, mert túl szabadszájú.
4: Így van, így van. Hogyan választottátok ki azokat az embereket, akikkel dolgoztok, vagy hogy ők választottak inkább benneteket? Ez hogy történt?
5: Az én esetemben ők választanak engem. Az én esetemben. Én már csak azt döntöm el, figyelek a szívemre, tényleg ennyire bagatell dolognak tűnhet, de fontos, figyelek, hogy megvan-e a kémia, figyelek, hogy emberileg el tudom-e őt fogadni. Ha ez nincs meg, akkor nem megy.
4: Lehet, mi van akkor, ha valamivel nem értesz egyet?
5: Muszáj látod, megmondani, muszáj megmondani, tisztelet a kivételnek hozzáteszem, az előadó nem sokszor látja magát objektíven. Jól. És ahhoz, hogy építkez, ahhoz, hogy őt a megfelelő menetbe úton tud tartani, muszáj, kőkeményen muszáj őt a realitás talaján tartani, és ez számtalan konfliktussal jár. Mikor? Amikor nehéz idők vannak. Mikor vannak nehéz idők? Amikor mondjuk beüt egy vírusidőszak, beüt egy bármilyen aktuál politikai helyzet, beüt egy árváltozás, beüt egy... Bármi, ami csökkenti az ő fellépés számát, és ami nagyon fontos, amit én, mint egy papagáj ismétlek folyamatosan, nincs két egyforma művész, nincs két egyforma hatáskeltés, ezért ne hasonlítsa senki a másikhoz magát. foglalkozzon a saját dolgával, de ne hasonlítsa magát az, hogy annak miért van több, most igen. Vagy nem szabad, nem is lehet, és nem is szabad összehasonlítani két terméket ugyanazon a piacon, mert az egyik jazzistának is más a közönsége, és a másiknak is, és egy műfajról beszélgettünk, egy a jazz műfajáról, vagy beszéljünk a pop piacról, a könnyű zenéről, egy back to black is teljesen más közönséget vonz, mint egy, mondjak még egy retrót, mit mondjak, mint egy bikini, de ő már ikonikus. Tehát teljesen más, nem szabad összehasonlítani a termékeket. És bocsánat, hogy ezt mondom, hogy termékekről beszélek, mert...
4: Azért mondtam az elején a bort tulajdonképpen, hogy ez is egy termék, amit el kell adni, csak itt jelen esetben egy művésznek a tudását, a programját, a tehetségét adod el.
5: Például egy nagyon kényes téma mindig ugye a gázsi. A gázsinál nagyon-nagyon a realitás talaján kell őket tartani, nagyon, mert lehet, hogy az egyik előadónak X az összege, és ő szeretné, hogy annyi legyen, de nem tud annyit. Muszáj neki megmondani, és muszáj vele valahogy egy kompromisszumra jutni, hogy ez most nem annyi.
4: Ez azért is kellemetlen kérdésem, mert nagyon sok esetben nem arról van szó, hogy aki jobb, az többet kap, aki meg nem annyira jó, az kevesebbet kap, hanem ez ennél sokkal-sokkal bonyolultabb.
5: Sokkal többrétűbb. Nagyon. Tehát nekünk menedzsereknek, bookingosoknak, koncertszervezőknek, nekünk precízen, 1000% precizitással látnunk kell azt, hogy a piacból mit lehet kivenni, hogy áll most a piac, hogy állnak az önkormányzati büdzsék, hogy mi újság van a technikai stábbal, mennyit kell, mi van az inflációval, mi van a... Nem is tudom, tehát annyi minden szempontot figyelembe kell venni.
4: Nektek el kell menni, hogy teljesen mindent kell tudnatok, ugye? Tehát akár azt, hogy épül fel a rider, milyen szőnyeg van a dobos alatt, nem tudom, tehát ennyire?
5: Ismernünk kell a piacon például a szolgáltatókat, én azt gondolom. Mert az egyik ennyit mond, a másik annyit mond. Annyi minden apró, pici képpel kell tisztában lennünk, amit a művész nem tud. Honnan tudná? Nem tudja.
6: Nekem nincs annyira hosszú tapasztalatom, mint a Szuzannak, 11 év tulajdonképpen.

0: az adófizetők pénzéből ellát. Tehát ilyen szempontból ez viszont akaratlanul is torzítja a piacot. Ez azt jelenti, hogy van az, amikor jegyeladásra megyünk, én egyébként jellemzően a zenekaraim általában jegyeladásból élnek, meg van az, amikor mondjuk a polgármester eldönti, igen, hogy kilép föl a városi napon, és akkor ott az van, de az viszont akkor költségvetésből megy. Nyilván ez a torzítás, ez lehet jó is, hogyha nagyon jó a kurálás, akkor ugye, mármint a mi szempontunkból, mi véleményünk szerint, akkor jó, meg lehet ugye kevésbé jó is. Tehát, hogy az, hogy egy menedzser hogyan dönti el, hogy mennyi pénzért és hova megy el, ezeket a szempontokat is figyelembe kell venni. Az nagyon tiszta, amikor elmegyünk az XY klubba, főleg mondjuk külföldre, tehát mi amikor elmentünk Montreux-be, akkor volt egy ajánlat, és akkor az egy piaci ajánlat volt, és akkor az elfogadtuk. Most egyébként nem tudom, mikor jelenik meg, de talán már nem lesz olyan nagy titok, a Montreali Jazz Fesztiválra is meghívtak a Jazz Boys-zal, ott is van egy piaci ajánlat, és nekem el kell döntenem, hogy azért megéri-e most oda átbumlizni egy másik kontinensre, vagy nem éri meg. Megpróbálok-e hozzátenni más koncerteket, vagy nem lehet. Tehát ez egy piaci kérdés, és nekünk ismernünk kell azokat a feltételeket, hogy például mit ad egy ilyen fellépés, és mi az, amit elvesz. Milyen európai bulikat bukok be, hogyha oda elmegyünk azon a hétvégén. Egy csomó minden van, ahol egyébként lehet, hogy forintra vagy euróra többet keresnénk, de közben meg milyen hírértéke van annak mondjuk, hogy Montrealba játszik, igen, a zenekar.
1: Van-e még annak értelme, vagy hozzá a konyhára, hogy az előadóitok közül ki az, aki televíziós műsorokban jelen van? Vagy ez már nem igaz?
0: Mi sose voltunk tévében, uh-huh, úgyhogy nem tudom. YouTube
1: inkább.
0: Tehát, hogy online.
2: Hát,
1: tehát, hogy valaki elindult a nem tudom én milyen, nem tudom, most nyilván mindannyian tudjátok, hogy mire gondolok,
0: az és ott hátrány, volt. Az szerintem.
2: Uh-huh. Én is. Van olyan műsor, ami hátrány, ami ciki. Uh-huh. Van olyan műsor, aminek semmilyen, az én olvasatomban semmilyen különösebb értéke használni nincsen, de nézettséget produkál. Én amellett vagyok, hogyha a saját művészeimből indulok ki, hogy akkor, ha már televízió, akkor mindenképp őrizzék meg a méltóságukat, és akkor az legyen valamilyen zenei műsor, valamilyen zenei program, ami ugye azt reprezentálja, ami ő valójában, tehát, hogy egy
1: ne
2: énekes.
1: Holdra menjen el ásni.
2: Hát, vagy ne menjen el olyan televíziós műsorba, amiről tudjuk, hogy a lejáratásra, vagy a konfliktus, igen, kiszélesítésére alapozza a nézettségét. Hoz azért természetesen, tehát nem akarok álszent lenni, a televíziós hoz valami népszerűséget, valamit. Nem árt, hogyha ott vagy, csak válogasd meg, hogy be vagy benne. Igen. És egy valamit magára adó előadó ezt tudja, és észnél van, és nem megy el olyan műsorba, ami az ő presztízsét, a megítélését, úgymond ezt a média értékét valamelyest is rongálja. Szerintem. Nagyon, tudod, nehéz ez, mert amikor alakulnak ezek a szerződések, akkor nem nagyon szeretik felfedni azt, hogy te kivel vagy ezekben a műsorokban. Tehát ezekben a, mondhatom ezt, hogy trash, uh-huh, trash műfajban, a kereskedelmi csatornákon. És hogyha, mondjuk ezt már egy avatott előadó, ezt már kapásba tudja, hogy nem. De régen olyanok voltak, hogy nem említették meg, hogy kivel fogsz elmenni egy akármilyen ilyen celeb műsorba, és beraktak oda olyan emberkéket, ugye, akiken jókat mosolygunk, de semmilyen értéke nincsen, tehát önmagától lett senki kvázi. Bocsánat a kifejezését. Na, ilyen műsorokban nem szabad elmenni. És
1: volt bármikor vitátok egyébként saját emberetekkel?
2: Nem, hogy... én olyan szerencsésnek érzem magam, mert a nálam lévő előadók szerintem egytől egyig mind egy nagyon intelligens és megfelelő értékrenddel rendelkező emberkék.
1: De mit tudtok csinálni, azon kívül, hogy YouTube, meg mindenféle online felületen, hogy közben pedig azt látom, egy kicsit elkeseredve, hogy azoknak az előadóknak, akiket ti is képviseltek, hogy igazából nagyon kevés az a felület, ahol jelen tudnak lenni. Mert vagy az van, hogy működnek azok a zenei csatornák, ahol Hát tényleg, ha az ember egy kicsit

0: kicsit, nem tudom, ki akarja szellőztetni az agyát, és még nem tudom, zombivá akar válni, akkor érdemes belenézni 3 percre, mert nem hiszed el, amit látsz, hogy ott milyen szintetizátor, közben szól egy hegedű, de valaki szintetizátoron játszik, és szólnak ezek a nem létező produkciók. Vagy vannak ezek a nagyon mainstream előadók, akik bekerülnek ezekbe az ilyen celeb műsorokba, őket se feltétlenül onnan ismerik az emberek, hogy mit énekelnek egyébként, tehát nem biztos, hogy el tud mondani 3 dalt, de hogy van-e mondjuk a ti általatok képviselt előadóknak is megfelelő olyan fórum, ahol mondjuk oda tényleg úgy be tud kerülni, hogy senki nem fogja azt mondani, jó, de inkább játszatok már valami populárisabbat.
1: Egyrészt szerintem van.
0: Van?
1: Például a dalfutár szerintem például, ez csak egy a sok közül, ami értékes, és egyébként ez is már az interneten, a YouTube-on van. De hát persze vannak ezek a műsorok, amiket említesz, ami igazából csak a nézettségre megy, és értéket nem próbál képviselni. Mi pedig azt gondoljuk, hogy mi értéket képviselünk, vagy a mi előadóink értéket képviselnek, és arra azért általában mostanában kevesebb igény van. Ilyen szempontból nagyon jó példa a Jazz Boys. A Jazz Boys az az egyetlen olyan, vagy egyik a kevés olyan termék Magyarországról, ami ugyan világon már lehet majdnem mondani, hogy világhírű. Elértek elég komoly eredményeket, Jazz Café Teltház Londonban, a Montreux, amit említettem, meg hasonlóak, de Magyarországon egyáltalán nem világhírűek. Ellentétben egy csomó mindennel, ami Magyarországon világhírű, a magyar bor, ez a világhír, ez kizárólag Magyarország területén érvényes, igen. Szóval, hogy mi azt képzeljük magunkról, hogy valami híres, de egyébként nem híres. Itt jön be egyébként az, hogy nagyon jó, hogy vannak olyan helyek, amik komoly kurációt tartanak még mindig fönn. Például, hogyha zenélni van, amikor a zene van, műpa, ez egy tökéletes példa erre. Egy nagyon értékes és magas presztízsű helyszín. De azért lássuk be, egyre kevesebb ilyen van. Illetve én egy kicsit azt gondolom, hogy el is váltak ezek a műsorok, meg rádiók, meg a valóság. Tehát, hogyha megnézzük a toplistákat, hogy mi az, ami a nem tudom milyen rádiónak a toplistája, meg mi az, amit az emberek valóban néznek, már ott sincsen köszönő viszony, de hogy például mi ugye nem nagyon voltunk még semmilyen magyar intézetben egyszer talán játszani, viszont cserébe eladunk 5-600 jegyet az adott város lakóinak. Londonban, Brüsszelben, Amsterdamban, Berlinben, és mondjuk itt szerintem esetleg lehet, hogy volna érdemes kicsit közelebb hozni a valóságot, meg a piacot, meg a kurált tartalmat.
0: Volt már olyan helyzet az életetekben, hogy miután több csapatot és előadót képviseltek, hogy valakire nagyon fókuszáltatok, és ezért valaki egy picit hátrébb került, akinek akkor is mondjuk éppen segítségre lett volna szüksége, de és akkor nehéz helyzetbe kerültetek emiatt?
2: Én a portfóliómat tudatosan igyekszem úgy összeválogatni, hogy még csak véletlenül se jusson egyik előadómnak se eszébe az, hogy valaki velő konkurens vagy konkurál. Erre mindig odafigyelek tudatosan. De egyébként én azt gondolom, hogy ezt nem lehet így megfogalmazni, vagy így behatárolni, hogy azért, mert valakire jobban fókuszálok, attól a másiknak nem fog menni, ez nem így működik. Vagy működik valami, vagy nem működik valami. És ugye, hogy a művészet, tehát egy-egy előadó által képviselt művészet mindig megtalálja maga közönségét. Mindig. És itt a kérdés csak az, hogy ez a közönség egy kis pici maroknyi közönség, de közönség, vagy egy aréna szintű közönség. És ezt az előadónak kell fejben rendbe tenni, hogy az, amit ő nyújtani tud, az melyik típusú, tehát a milyen mennyiségű közönséget talál meg, de mindig megtalálja. Hogyha én most kitalálnám, hogy én most akkor egy sepregetni fogok a színpadon egy portviselés közben verset szavalok, egy nem tudom, egy hajráfal a fejem, vagy nem tudom, biztos vagyok benne, hogy valaki venne rá jegyet.
0: Viccelsz? Egy igazi avantgarde performance.
2: Biztos vagyok benne.
0: Belőle, igen.
2: Tehát a művészet mindig megtalálja a maga útját, mindig elér valakihez. Ettől olyan szép, ettől olyan szubjektív ez az egész. Mindenki másokat a
0: más. Az jutott még eszembe, hogy tudjátok, nagyon sokan vannak, akik pont attól, hogy népszerűek, ismerik őket, és ha mondjuk tényleg az adott polgármester úgy dönt, hogy őt hívja a rendezvényre, és megtelik a tér, mert azt mondja, hogy anyukám, gyere már, mert itt van a Béla, tudod, aki a tévében, nem tudom, mi menjünk ki, hallgassuk meg, és vannak ilyen típus előadók, és van ott nagyon sokan, akiknek nem feltétlenül telik meg a tér, de megvan az a, lehet, hogy csak egy 600-as közönsége, akik viszont be lehet hozni mondjuk ide adott esetben a műpába, a megfelelő terembe, és megvan az a fix fizető közönsége. Miközben az a másik, akire lehet, hogy kimennek 4000-en a főtérre, de ha bevinnék a adott város színház termébe, akkor 400 jegyet se tudnának rá eladni.
2: Amikor a Dénes arról beszélt, hogy össze kéne hozni a valóságot a valótlannal, a realitással, akkor nekem ez a gondolat eszembe jutott, hogy nem szabad összehasonlítani az ingyenes városnapi rendezvényeket a jegybevételes közönséget, a fizetőképes közönséggel, igen, nem szabad. Két teljesen más szakma, piac, olyan, mint hogyha ezt a poharat az asztalon hasonlítanánk össze egy-egy almával. Nem szabad összehasonlítani. És valóban én azt gondolom, hogy egy előadónak az értékét az fejezi ki a legjobban, hogy mennyien vesznek rá jegyet. Ha egy jazzformáció csak egy műpát tud, az is egy gyönyörű szép szám, és nem könnyű megtölteni. Nem tud többet a műfaj itt Magyarországon, de ott van, és működik a produkció, és van rá igény, és van rá kereslet, és 10-20-30 éven keresztül itt van fönt a toppon, és a top 2. Tehát én azt gondolom, hogy nem az a lényeg, hogy arénát, vagy műpát, vagy parkot töltünk meg. Az a lényeg, hogy amit én játszok, mármint a művész, amit én játszok, arra az én közegemben teltházat tudok csinálni. És ezért nem szabad hasonlítani magunkat a másikhoz. Nem szabad keseregni azon az egyik poppelőadónak, hogy a másik poppelőadó miért tudott 3 Puskás Ferencet megtölteni. Jól mondom?
1: Igen, Puskás. Mondjuk véletlenül nincsenek. Tehát, hogyha valaki megtölt 3 Puskást, az annak van oka, szerintem. De nekem egyébként dilemmát okoz az, amit kérdeztél, hogy van-e konfliktus előadó és előadó között. Nem is feltétlenül azért, mert az egyik előadó mondjuk féltékeny a másikra, hanem azért, mert nagyon nehéz felelősséggel megfelelő mennyiségű munkát vállalni. És ez többször egy dilemma, hogy nagyon sok nagyon tehetséges zenészt és zenekart látok, akikkel úgy lenne kedvem dolgozni, és lenne kedvem együtt gondolkodni velük, hogy hogyan lehetne az ő adott projektjüket egy magasabb szintre felvinni, de el kell dönteni egy ponton, hogy mibe teszi az ember az energiát. És egyébként ilyen dilemmákkal jelenleg is tényleg napi szinten találkozom, hogy döntést kell hozni, mert azért az, hogyha valaki tényleg elkötelezi magát egy zenekar mellett, az az én esetemben nagyon-nagyon sok extra munkát ad. És ez a munka, ez állandó. Az nincsen lehet, benne hétvége, vagy ilyesmi. És hogyha jön még egy előadó, meg még egy előadó, akkor természetesen nem tudom mindenkinek ezt a színvonalat teljesíteni.
0: Ez is egy kelet-európai sztori, hogy azért, mert picik vagyunk, és ezért több munkát kell. Tehát, hogy Amerikában egy menedzser adott esetben egy előadóból is meg tud abszolút kvázi élni, és akkor neki nincs szüksége arra,
1: hogy... egy nagyobb piacra készül. Igen. Tehát én általában minden előadommal Magyarország az alap, az, ahol szeretnénk érvényesülni, mert itt lakunk, itt élünk, egyébként én nagyon szeretek is itt élni, és hát ez a legkönnyebb, hiszen nem kell messzire menni a koncertért. A többiért föl kell ülni a repülőre, vagy be kell ülni a turnébuszba, és napokat utazni. Szóval, hogy nyilvánvalóan, de hogy igen, egy kicsi piacon kis pénz, kis foci, tehát hogy azon nehezebb megélni, ezért kevesebb is a menedzser, ezért kevesebb is az a tehetség, aki aztán a tehetsége az szárba szökken, és sikeres előadó lesz belőle. Én a múlt héten voltam a Eurosonicon, ami a legnagyobb összeurópai showcase fesztivál minden műfajra, és azt láttam, hogy sokkal több cseh, lengyel, szlovén és akár horvát, de román zeneipari szakember volt ott a konferencián, mint magyar, és ez azért nem volt olyan jó érzés. Úgyhogy szerintem ebben nekünk egy kicsit ki kéne nyitni a világunkat, és meg kéne próbálni olyan termékeket létrehozni zeneileg, ami egyébként exportképes valóban, és nem csak a helyi piacra működik, és hát ezen nagyon sokan rajta vannak, de mivel, hogy megint elmondtuk, hogy egy pici piacon vagyunk, és ebben azért kevés a mozgástér, jellemzően az szokott lenni, hogy egy tehetséges előadó vagy elaprózza magát, és 6-8-10 formációba játszik. Nem lehet úgy fölépíteni valamit, ami igazán értékes és igazán nagyot megy, illetve hát a megélhetés felé kell fordulni, és hogyha éppen a másfajta zene vagy a másfajta zenekarban keresnek valakit, amiért legalább valamennyi pénzt fizetnek, akkor ezek a szerelemprojektek, ami egyébként, amiben benne van az a potenciál, hogy esetleg nagyot menjen, azok nem is tudnak eljutni már a színpadokra. Ez az, amiről beszéltem akkor, amikor azt mondtam, hogy a kurálás az fontos.
0: Visszatérnék arra a kérdésem, de az elején mondtam nektek, hogy mi van akkor, hogyha látjátok azt a produkciót, és tudjátok, hogyha ez Amerikában történik, akkor meddig tudnátok vele eljutni? Nem biztos, de hogy úgy benne lenne a pakliban, mert iszonyatosan innovatív, modern, kreatív, jól énekel, jól néz ki, tetszik az embereknek, stb. Hogy mit csináltok, amikor Magyarországon kiderül, hogy ups, itt a plafon, nincs tovább. Olyankor ereti tudatosan, mert elejétől trenírozzátok a...
2: De jó kérdések ezek, Erika, ez egy folyamat. Ez egy folyamat. Tehát a plafonra jutni az esetek 99%-ában az egy hosszú-hosszú évek folyamata, amíg eléred a csúcsot. A nehéz az, amikor jön a leszálló ág, és ezt kezelni egy előadónál. Az egy áldatlan egy állapot és egy helyzet. De kezelni kell tudni, ha meg nagyon
0: mert nem... Mert valószínűleg kívülről előbb látjátok ezeket a folyamatokat.
2: Nagyon hamar látjuk, sőt, sajnos azt is látjuk, hogyha valaki tehetsége, legalábbis nem akarok, magam nevébe beszélek akkor, én azt is látom, hogy lehet valaki akármilyen tehetséges, tudom, hogy nem fogom tudni eladni. Mert számtalan oka van, tudom is. És vérzik a szívem, ahogy a Dénes mondta, tehetségből Dunát lehet rekeszteni. Itt nem csak a tehetség számít. Sőt, még azt is megmerem kockáztatni, hogy még egy jó hang, az sem a legfontosabb már. Annyira összetett, hogy mitől működik egy produkció, nagyon. Csak nézz körbe, hogy mit látsz ma. De vannak jó hangú előadók, meg nem jó hangú előadók, és ezt most nagyon profán módon mondom.
0: Abszolút, hát ha visszagondolok, hogy a 90-es években most csak a női, mondjuk tényleg csak a női előadókra fókuszálva, hogy ott az elképzelhetetlen volt, hogy valaki úgy legyen világsztár, hogy nem énekel úgy, mint egy isten. Jó, persze nem volt mindenki Whitney Houston, meg mit tudom én, Mariah Carey, de azért egy nagyon komoly színvonalon kellett énekelni ahhoz, hogy azt mondják rá, hogy énekesnő vagy. Ez ma már egyáltalán nincs így.
2: Vagy egyéniség, vagy legyen egy olyan kisugárzás, egy legyél karakteres, legyél nagyon színes. Nehéz ma nagyon színesnek lenni, nagyon. Hát nem is tudom, ma harmadjára mondom ki ezt a szót, hogy gomban úgy nőnek ki az újabbnál újabb. Érdekesebb, még ha instant érdekes is, instant alatt azt értem, hogy ma még érdekes,
0: holnap
2: jön egy még érdekesebb. Tehát nagyon nehéz a mostani kis kinőtt produkcióknak fent maradni. Nagyon-nagyon nehéz.
1: Kevés a hely fönt a hegycsúcson, és nagyon sokan próbálják megmászni. Ez igaz. És hát mondjuk a Jazz Boys-ba szerintem senkinek nincs igazán jó hangja, viszont szerencsére instrumentális a zene, és ezért sosem fogjuk hallani az ő hangjukat a színpadon. De én több instrumentális zenekart is képviselek, például a New Fossils, úgyhogy ilyen szempontból itt a hangszer az a hang, ami érvényesül. A fennmaradás, meg igen, tehát az ember, mi menedzserként jobban látjuk a trendeket. Én azt gondolom, hogy azt is egy jó menedzser azért körülbelül meg tudja állapítani, hogy egy-egy produkcióval hova lehet eljutni egyáltalán. Tehát itt a reális célok kitűzése is fontos, mert megkeresnek sokan egy valamilyen zenével, és megkérdezem tőlük, hogy jó, akkor mondjatok három olyan zenekart, akikkel tudtok azonosulni, és egyébként oda szeretnétek eljutni, ahol ők vannak. És így kiderül, hogy ja, hát olyan zenekar nincs. És akkor mondom, jó, de hogy akkor mi a terv? Tehát, hogy ti lesztek, egy új műfajt teremtünk itt éppen? Vagy mert lehetséges, csak ugye azért ez egy nehezebb ügy. Szóval, hogy meg kell találni azt, hogy mi a reális cél, és igen, ahogy Szuzán mondta, nagyon-nagyon nehéz azt látni, hogy valaki egy fantasztikus tehetség, de mondjuk lehet, hogy egy pont után van egy görbély, ez egy természetes folyamat, tehát hogyha valaki felfele tud menni a karrierjében, akkor sajnos természetesen lefele is van, és ez sosem egy egyenletes növekedés, úgyhogy ez lehet egy ilyen szép hullám, és amikor éppen lefele van, akkor viszont az előadóval közösen ki kell találni, hogy jó, hát most ez a helyzet, mit csináljunk, hogy kell új hang, vagy tehát, hogy ugye ezer felé lehet menni. De igen, maga a tehetség az egy nagyon sokrétű dolog, és én úgy szoktam elmondani, hogy mondjuk 100 dologban kell 80% fölött teljesíteni, és mondjuk néhányban kiemelkedően teljesíteni, ahhoz, hogy valaki sikeres legyen. Hogyha ebből a 100-ból csak 90 dologban teljesít 80% fölött az az illető, de 10-ben nagyon rossz, az már önmagában elég ahhoz, hogy sehova ne jusson el. Pedig lehet, hogy soha senki nem énekelt olyan szépen, vagy nem gitározott olyan jól, és mégsem fog sikerülni. Szóval nem elég egy dologban jónak lenni. Itt egy komplex személyiségre van szükség, és szerintem, hogyha a mi kulturális kódunk szerint értékes zenéről beszélünk, akkor mindennél fontosabb még a korábbi időszakhoz képest is az intelligencia.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Szerintem még tudnánk beszélgetni erről a témáról órákat, de minden esetre ez az bő egy óra is elég volt ahhoz, hogy egy picit a hallgatók belelássanak ebbe a nem túl egyszerű munkába, amit ti végeztek nap, mint nap. Hát kitartást és egészséget kívánok hozzá, hogy tényleg úgy legyen, hogy az előbb mondtuk, hogy 20 év múlva is itt
2: üljünk,
0: és akkor beszéljük meg, hogy éppen akkor mik az aktuális trendek, kik a sztárok, és hogy azok közül kiket képviseltek ti. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen.
3: Ez volt a Jazz Podcast a Szakcsi Rádióban.
4: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
3: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
5: Felejthetetlen repülés a swing alapjaira támaszkodó modern jazz és a third groove-ok tájai fölött. Október 16-án a Budapest Modern Jazz Klubjában a számtalan zenei díjjal kitüntetett hazai szaxofonos Tóth Viktor legifjabb zenekara a Skylark Metropolitan lép színpadra. A koncerten gitár és altszaxofon felelgetése, heves bőgőszólók és a hip-hopos ritmusok mellett meg annyi zenei meglepetésre számíthatunk. Tóth Viktor mellett a formációban Cseh Péter gitáros, Orbán György nagybőgős és Csízi László dobos lesz hallható. Újabb kitűnő eseményt ígér a Fidelio Jazzes programsorozat. Október 20-án a főváros legendás jazzklubjában a tavaly alakult Tacet Jazz Quintet lép színpadra. A koncert gerincét a szaxofonos fólista Gergely Edvard saját szerzeményei alkotják, melyekben a klasszikus standardek, a hard bop világa, valamint többek között Art Blakey és a Jazz Messengers hangulata is markánsan érződik. Az esten Nagy Cirok Csaba szaxofonon, Szabó Gergő a pillentyűknél, Pap Tamás bőgőn, Majsai Roland pedig a dobok mögött lesz látható. Szenvedély, elegancia és karakteres női hangok egy különleges jazz ünnepen. Október 30-án a főváros jeles kulturális központjában a Gypsy Jazz Band vendégeként olyan hazai kiválóságok állnak mikrofon mögé, mint Szulák Andrea, Hernádi Judit, Miriam Lakatos, Miheller Mirtil és Tarján Zsófi. És persze Kamarás Iváról se feledkezzünk meg. A Jazz Passion programban elmosódnak a swing, a musical és a könnyű zene határai. A mindenki számára ismert dallamok pedig a fellépők személyiségén keresztül kapnak új értelmet.
3: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
6: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
5: Szakcsi Jazz Péntek se a földről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szakcsi Jazz Péntek se a földről.
3: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Díjazott jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
5: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első felében a Dave Form Quintet koncertje hallható. Közreműködik Subic Gábor, Mester Dániel, Olá Krisztián, Hokkernő és Szegő Dávid.

Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első felében a Deep Form Quintet koncertjét hallották. Közreműködött Subic Gábor, Mester Dániel, Olá Krisztián, Hokkernő és Szegő Dávid. A felvétel az esztergomi Szent György mezői olvasókör udvarán készült 2024. augusztus 4-én.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
1: Kedves hallgatóink, a Jazz Koncertek ma esti adásának második felében. Kerek születésnapja alkalmából Borbély Mihály kétszeres koncertje, majd a Borbély Mihály Balkán Jazz Projekt fellépése hallható. Közreműködik Lukács Miklós, Cseke Gábor, Horváth Balázs és Baló István, valamint György Mihály és Gészabó Hunor.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második felében. Kerek születésnapja alkalmából Borbély Mihály kétszeres koncertjét, majd a Borbély Mihály Balkán Jazz projekt fellépését hallották. Közreműködött Lukács Miklós, Cseke Gábor, Horváth Balázs és Baló István, valamint György Mihály és Gészabó Hunor. A felvételek a Magyar Rádió 6-os stúdiójában, valamint az esztergomi Szentgyörgymezői Olvasókör udvarán készültek 2004. november 27-én és a Békástónál 2021. július 31-én.
1: Ez volt a Jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Impro Jazz Club. Kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.